egy este otthon egyedül talál. Az ablakon kinézel, de semmit se látsz.

elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz-e rám? Megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel. Elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mond, gondolsz-e rám? Mit elvettél magadtól? Nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz-e rá? És mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz-e rá? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találja. De legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek. A madarak messzinélről lassan hazatérnek. És én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék.

egy tökéletes alkotás, csak ő kell nekem, ez nem vitás. Micsoda nő, micsoda tökéletes valóság, ez az igazság. Az illata árad szét a testemben, csak őt lestem benne. A zuhanyzó alatt a pára gőzben szeretkeztünk, és én közben messze jártam, a jövőt láttam. A kérdéseimre választ vártam, a világnak egyszer, ha vége lesz velük, mi lesz? Nyilván annyi, de hát ha

csat, elcsattant egy pofon. Ideges vagyok, ma kérlek nevet szokon. Minden veled töltött nap ajándék, áldott az úr, mit is kívánnék még. Ha lenyugszik a nap, rád várni mindig hosszú pillanat. Esküszöm, hogy érted, élek.

Ide a zsert! Ide a zsert!

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Nézd, úgy rohannak, elszállnak az évek. A homokóra csak pereg, de gyönyörű emlékei örökké az élet útján kísérnek. Meleg bölcsőd ringatott, tanított a jóra. Gyermekem, tanulj meg szeretni, mindig megbocsájtani. Szomorúságot, haragot tartani soha. Egy napon továbbadom az élet tanítását. Te akkor is, mint mindig,

Június 20-a van, szombat reggel a Muravidéki Magyar Rádióval ébrednek, remélem. 6 perccel múlt el 5:30 kezdődik a mai vezetett műsorrész. Györkös Gorán hangtechnikus és Donner Tímea műsorvezető köszönti önöket. És akkor már is zenével folytatjuk tovább, ahogy már megszokhatták. Egyébként még csak annyit az időjárás, hogy nagyon-nagyon meleg nap, illetve napok várnak ránk, hőségriasztást adtak ki egészen kedd éjfélig, úgyhogy nagyon magas értékekre lehet számítani. Éjszaka is alig hűl majd 20 fok alá a hőmérséklet, úgyhogy kitartást ebben a nagy melegben nagyon sokan, egyre többen, egyre nehezebben viselik el. Na de vissza a zenékhez, és nem sokára majd a mezőgazdasági szaktanácsadás is jelentkezni fog. Jobbály Klára ezúttal arról szól, hogy a csalán az egyik leghasznosabb növényünk. Hallgassák meg!

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A kertünkben megjelenő csalára általában ferde szemmel szoktunk nézni, főleg akkor, ha megcsípi csupasz lábunkat, kezünket. Pedig ez a növény nem is olyan haszontalan gyomnövény, mint azt sokan gondolják. Növényvédelmi alkalmazása a kiskertben ugyanis rendkívül sokrétű lehet. Amint ránk köszöntenek a kánikulai napok, a levéltetvek biztos, hogy megpróbálják előzönleni kertünket, de akkor is jó szolgálatot tudnak tenni, ha különféle gombabetegségek ütik fel a fejüket. A csalánról mindenki tudja, hogy bárhol képes megtelepedni, s azt is, hogy csípése igencsak kellemetlen tud lenni. A levelein és a szárán lévő úgynevezett mirigyszőrök érintésre azonnal letörnek, és a bőrünkön égető fájdalmat okozó piros hólyagosság jelenik meg, ezért szedésekor mindig legyen vastag kesztyű a kezünkön. Szórósága miatt nem szeretjük, de ha belegondolunk abba, hogy mire is képes a kertben, akkor teljesen más szemmel kellene rátekinteni, hiszen kiváló rovarölő, gombaölő, atkaölő hatású szer, és képes erősíteni a növények immunrendszerét is. Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy rovarírtóként csak kontaktszerként működik, ezért is kell a növényeket alaposan bepermetezni az oldatával. A belőle készült oldat a rovarok idegrendszerére hat, gátolja azok mozgását és táplálkozását. Elsősorban tetvek ellen szoktuk használni kiskerti növényeink esetében, de nem szeretik a bolhafélék, a közönséges takácsatkák, sőt, még a káposzta és az almamoly sem kedveli. A belőle készült oldat a káposztaféléknél alternária, a tökfélék családjába tartozó növényeknél a lisztharmat és alternária, a paradicsomnál a fitoftóra ellen lehet hatásos. Mindezek mellett, ahogy már mondtam, a csalán kivonatának rendszeres használata a növények számára immunerősítő is, kevésbé fogják megtámadni a betegségek és a rovarok. A csalán léttapadásának hatásfokát pedig narancsolajos készítmények segítségével növelhetjük, mivel az csökkenti a lé úgynevezett felületi hatásfokát, a szer általa jobban szétterül a növényen, ezáltal pedig jobban kiszárítja a lágy páncélzatú kártevőket, mint amilyenek a liszteskék, atkák és a levéltetvek. Ahhoz azonban, hogy az előbb felsorolt tulajdonságokkal bírjon, muszáj hetente, két hetente, vagy beöntözésképpen, vagy permetezve oldatát használni. Amire ügyelni kell, hogy virágzás idején nem szabad alkalmazni. Tehát akár oldatként, akár permetléként használjuk, a csalán csodákra képes, rohamos növekedésre serkenti növényeinket, megváltoztatja az ágyás talaját. Vigyázni kell azonban arra, hogy használat előtt a csalánból készült elegyet hígítani kell, legalább tízszeresére, különben töményen gondot okozhat. Vannak azonban olyan növényeink is, amelyek nem kedvelik a csalánlével való öntözést. Ilyenek a pillangósok, mint amilyen a borsó, a bab, aztán a fokhagyma és a vöröshagyma sem kedveli a nitrogénben gazdag oldattal való kezelést. Ha a csalánlevelekből készült levet a zöldségek tövéhez öntjük, akkor nem szükséges szűrni. A levélmaradványokat is nyugodtan szétteríthetjük a talajra. Lehet, hogy kicsit büdös lesz, de nagyon hasznos. Amire ügyelni kell, hogy a csalánlevet sohasem szabad fémedénybe készíteni, csak műanyagban. Az ázalékot naponta meg kell keverni, hogy az elegyben minél több oxigén kerüljön bele, s elősegítse az erjedés folyamatát. Az erjedés szép időben igen gyorsan végbe megy, már néhány nap alatt felhasználható elegyünk keletkezik. Oldatunk akkor erjed majd ki teljesen, ha a színe besötétedik, már nem habzik, és a szaga is tompulni kezd. Innentől kezdve legjobb, ha a vödörre tető kerül, majd azt követően bármikor felhasználhatjuk. Ha permetezni kívánunk vele, akkor értelemszerűen át kell szűrni az oldatot. Ha azonban beöntözésre kerül, akkor csak a hígításra kell figyelnünk. Permetezésre kevésbé kell hígítani, beöntözésre azonban 1:10 aránya legmegfelelőbb. Egyes biotermesztők mulcsozásra is ajánlják, természetesen ekkor nem virágzó magot hozó növény kerüljön a paprika vagy paradicsom alá, hanem még egészen fiatal növények, amelyek még nem kötöttek magot. S amire még ügyelni kell, hogy gyökérmaradvány se legyen a növényeken, mert akkor könnyen megtelepszik ott is, ahol nem akarjuk. A csalánt ilyen esetben szalmával is keverhetjük. Kedves hallgatóink, a csalán nem csak növényeink számára gyógyhatású, hanem bizony nekünk, embereknek is szolgál néhány jó tulajdonsággal. Dédszüleink sok esetben használták reuma, köszvény ellen, külsőleg és tea formájában is, hiszen köztudottan jó vesetisztító és bizony hatással van a vérnyomásra is. Egyesek pedig esküsznek a fiatal levelekből készített leves vagy főzelék finomságára is. No, ez utóbbit, jó magam, még nem próbáltam ki.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

6 perc múlva lesz 6 óra, akkor majd friss információk jönnek, most meg az ünneplőket köszöntjük fel. Rafael név nap van ma, ez a héber Réfael névből ered jelentése, Isten meggyógyított. A szlovén naptárakban Szilveri név nap szerepel, de köszönhetjük még Baltazár, Benigna, Dea vagy Dina, Fabiana, Feliciana, Florence, Florencia és ennek változatai, Kompány, Margit, Margita, Margó, Özséb, Rafaela, Ráfis és Szilamér nevű ismerőseinket is, ők is ünneplik a névnapjukat ma, és a születésnaposokat is köszöntjük természetesen, kedves ünnepeltek, legyen nagyon szép a mai napjuk.

0: időjárás. 6 óra pontos idő, szombat reggel van, köszöntöm a hallgatókat, érkeznek a friss információk, egy friss figyelmeztetés jelent meg az Árc oldalán. A következő napokban fokozódni fog a hőség, úgyhogy figyelmeztetést adtak ki emiatt. Legyenek nagyon óvatosak, főleg akik nehezen viselik ezt a nagy meleget. Majdnem mást mondtam, 19 fok körüli a hőmérséklet már most itt vidékünkön, 17 fokot jelentenek Muraszombatból, 18 fokot Mariborból, a főváros környékén 20 fok van, Koperben is egyébként. A Kredaricán 11 fokot mértek röviddel ezelőtt. Helyenként párás a levegő így a reggeli órákban, de a párafoltok majd feloszlanak és derült napos időre készülhetünk a nap folytatásában, és a következő napokban is egyébként. A legmagasabb hőmérséklet 31 és 35 fok között alakul, úgyhogy igazi hőséget tartogat majd ez a hétvége a számunkra, mert hogy a holnapi napon is tartja majd magát a nagy meleg, sőt a következő napokban is egyébként. Ami Magyarország időjárását illeti, kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, már a nap kezdetén, aztán megnövekszik helyenként a gomoly felhőzet és délután nyugat felől egy-egy zápor, zivatar sodródhat be a határhoz közeli területekre. Általában ilyenkor ez úgy a Vas megyei területeket meg a Győr-Moson-Sopron megyei területeket érinti erősen. Napközben megélénkül majd a déli szél, de zápor, zivatar környezetében erős széllökések is lehetnek. 22 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és Budapesten is. Akár 33 fok is lehet ma délután. Vasárnap napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás és néhol jégeső is kísérhet. A gyenge szél ezek környezetében feltámad. Hajnalban 15-23 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő. Záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet, de ha ilyen párás lesz a levegő, akkor abszolút nem érezzük majd frissnek a levegőt, inkább fullasztónak. A következő hét elején, hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, több helyen számíthatunk majd trópusi éjszakára. Alacsonyabb hőmérsékletek is csak 16 és 23 fok között lesznek, délután meg 30-35 fok lesz majd, kedden is nagyjából. Erősödik a pollen terhelés is ebben az időben, és bár frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A gyors délelőtti melegedés hatására keringési problémák, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A melegre érzékenyeknél migrén is kialakulhat, a néhol előforduló záporok helyenként frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az asztmatikus panaszok és fülletté válik a levegő, ez nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, érdemes kerülni a tűzönapon való tartózkodást, amennyiben pedig muszáj kint lenni, akkor gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről. 10 és 16 óra között lesz egyébként a legrosszabb a helyzet, fogyasszanak sok-sok folyadékot, erre nagy szüksége van a szervezetnek. Ennyit az orvos meteorológiáról és az időjárástól, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Steyer autópályán Slivnica és Frám között a főváros irányába, és forgalmi akadály van szintén a Steyer autópályán, Szlovenska Bystrica dél és Tepánya között Jubjanal felé egy gépjármű meghibásodása miatt. Legyenek nagyon óvatosak a volán mögé ülők, hiszen fáradtabbak, bágyattabbak lehetünk, nehezebb koncentrálni a nagy melegben, és soha nem hagyunk gyereket, idős embert, házi állatot a lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk! 4,5 perccel 6 óra után a friss információkat követően már is zenékkel folytatódik tovább a szombat reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Jó reggelt mindenkinek, jó munkát, akinek azzal telik, és jó pihenést, akinek azzal telik a hétvége.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Mindjárt negyed hét lesz, érkezett rendőrségi jelentés, megint csak a tegnapi nap eseményeit összefoglalva. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 9 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 5-ször történt közrendsértés. Egy közlekedési baleset történt, amelyben egy személy könnyebben megsérült, a többi 6-ban pedig anyagi károk keletkeztek. Egy tűzesethez is ki kellett vonulniuk, aztán történt vadgázolás, és 2 járművet lefoglaltak. Ami a bűnügyeket illeti, lopás, csalás, fenyegetés, rongálás, könnyű testi sértés, hát nincs, ami nincs itt a felsorolásban. Aztán lefoglaltak egy quadot, meg eljárnak a sofőr ellen, hiszen egyrészt nem volt megfelelő jogosítványa hozzá, másrészt a jármű át volt alakítva, és gyorsabban tudott menni a megengedettnél, úgyhogy ez is történt még a tegnapi napon, illetve ami már a mai napra szól, az a radar, a sebesség ellenőrzés ma Jutomer környékén vár ránk, illetve hát mondhatjuk, hogy szinte bárhol találkozhatunk a radarral, vezessenek nagyon körültekintően, óvatosan vigyázzunk egymásra.

0: Ilyen. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Hungaroringi Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa idén első alkalommal ült össze. A 12 tagból 8-an voltak jelen. Az ülésen 5 mellette szavazattal elfogadták a 2026-os évi költségvetést. Egyhangúan fogadták el a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, és a különfélék alatt szóltak a halászléfőző verseny megszervezéséről. Fehér Ilona beszámolójában elsőként Horváth Tomi tanácselnök ismerteti a költségvetés részleteit.
2: A költségvetésnek valójában három nagyobb tétele van. Az egyik az az alapműködésre való összeg, amit a Nemzetiségi Hivatal határozata alapján a lendvakösség kap. Utána mi lendvakösséggel kötünk szerződést. Ez a tétel 309.000 euróra jön körülbelül, annyit terveztünk az idei évre. Ezen kívül van kettő nagy beruházási tételünk, az egyik a Murava szlovén-magyar közös alapból elnyert 430.000 eurós pályázat, ami a Lendvai Zeneiskolának a felújítására szánunk, és a gazdaságfejlesztési programból van 250.000 eurónk, ami a Völgyi Falusi Tájháznak a továbbfejlesztésére szánunk. Így össze-vissza körülbelül a bevételi oldal 990.000 euró, úgyhogy közel 1 millió eurós a költségvetésünk.
3: Nyilatkozta az ülés után Horváth Tomi elnök. A költségvetés dokumentációját a 8 jelenlevő tag közül 5-en támogatták, egy tanácstag ellene szavazott, 2-en pedig tartózkodtak. Ugyanakkor egyhangulag fogadták el a Völgyi Falusi Tájház módosított DIP kivonatát, amire a gazdaságfejlesztési alapból jóváhagyott 250.000 euró lehívásához van szükség. Az elnököt pedig azzal bízták meg, hogy készítse el a munkálatok ütemtervét. A különfélék alatt az idei halászléfőző verseny sorsáról vitatkoztak a tagok. Egyesek szerint ugyanis a 2 hét múlva esedékes rendezvény előkészítése körül még sok a rendezetlen dolog. Az elnök elmondása szerint a szervezésben egyedül maradt. Ez a kérdés heves vitát váltott ki, ugyanis kiderült, hogy a hivatalban nincs együttműködés. Horváth Tomi elnök ennek ellenére megígérte, hogy halászléfőzés lesz.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona beszámolóját hallották, 3 perccel vagyunk fél hét után.

Hőségriasztást adtak ki, már említettük kora reggel, tartós kánikula várható. Hétvégén már több helyen 35 fok körüli forróságban lesz részünk, és jelentős lehűlés egyelőre nem látszik. A nagy melegre való tekintettel Magyarországon az országos tiszti főorvos ma 0 órától kedd 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A hőség elsősorban az időseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és a kisgyerekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat, úgyhogy fogyasszunk bőségesen folyadékot, mivel a szervezet ilyenkor jobban veszít vizet és ásványi anyagokat is. Kerüljük az alkohol, valamint a magas cukor és koffein tartalmú italok fogyasztását. Étkezésünk során részesítsük előnyben a könnyű ételeket, ne fogyasszunk lehetőleg zsíros nehéz ételeket ebben az időszakban. Hogyha strandolni mennek, akkor felhevült testtel soha nem ugrunk a hideg vízbe, mindenki tudja jól. Viseljünk világos szellős ruházatot, a sötét színű ruhadarabok könnyen magukba szívják a hőt. Mivel az UV-sugárzás a 10 és 16 óra közti időszakban országszerte nagyon erős, ezért ilyenkor érdemes kerülni a tűző napfényt. A leégés ellen szalmakalap napszemüveg viselésével és vagy magas faktorszámú fényvédőkrémek használatával védekezhetünk. Emellett az erős napsugárzás hőgutát, illetve napszúrást is okozhat, úgyhogy úgy tűnik egyébként a kánikula a legfrissebb előrejelzések alapján tartósnak ígérkezik. A hónap végéig jelentős lehűlés nem látszik, írja az időkép.hu, úgyhogy bármennyire is azt várjuk, hogy javuljon a helyzet, vagy frissüljön egy kicsit a légkör körülöttünk, úgy tűnik, hogy ez a következő napokban nem fog megtörténni, úgyhogy kitartást mindenkinek. Mindig éjjel szellőztessünk, nappalra érdemes leárnyékolni a lakásokat, házakat, a közlekedők is legyenek nagyon körültekintőek, úgyhogy hát ennyit akkor, bízunk benne, hogy gyorsan túl leszünk majd ezen is, aztán egy kicsit megkönnyebbülhetünk, bárha a naptárra tekintünk, azért mégiscsak úgy van, hogy a nyár nagy része még előttünk áll, úgyhogy előfordulhat, hogy még lesznek nagyon meleg időszakok, de az a lényeg, hogy az első ilyen tartósabb kánikulai időszak az éppen most van, ezen a hétvégén indul, úgyhogy hőségriasztást léptettek érvénybe, legyenek nagyon óvatosak, és figyeljünk oda egymásra, és egy perc elmúlt el 3:47, ennyit akkor az időkép oldaláról, már is zenével folytatjuk.

Néhány perc és 7 óra lesz, úgyhogy nem sokára jönnek, majd a hírek, előtte pedig még egy felhívás. A Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a nemzetközi halászléfőző versenyt, amely július 4-én szombaton 13 óra után lesz Lendván, a Kubis szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Aki szeretne jelentkezni a versenyre, június 22-ig teheti meg. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincsen. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy átvehető a Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Minden további információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődött szeretettel várnak, tehát július 4-én szombaton Lendvára a Nemzetközi Halászléfőző versenyre.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lego.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börmekrilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: MMR. A zene összeköt.
4: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
5: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A múzeumok éjszakáján ma a Lendvai Galéria Múzeum is várja a látogatókat. 18 órától a gyerekek a Kartonopolis szobrászati műhelyben alkothatnak, 19 órakor a Lendvai zsinagógában a Lendva régi fényképeken című kiállítást nyitják meg, és mutatják be a témát feldolgozó könyvet, amelynek szerzője Lendvai Kepe Zoltán, amit Szára Köves zongora koncertje követ. A muraszombati képtár ma 18 órától 23 óráig várja a látogatókat, ahol a kis plasztikai tárlatot tekinthetik meg, ami válogatás a galéria állandó gyűjteményéből. Dr. Robert Inhof tárlatvezetése 20 órakor kezdődik, amit aztán minden kerek órában megismételnek. A gyerekekkel való foglalkozás 18 órától 20 óráig tart majd a múzeumok nyári éjszakáján. A kétnapos brüsszeli EU csúcs találkozó alkalmával Janez Janša kormányfő támogatta azt a felhívást, hogy felgyorsítsák az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldéséről szóló új rendelet végrehajtását. Bejelentette, hogy Szlovénia csatlakozik az első ilyen jellegű kezdeményezéshez, amely működőképes lesz. Janša 18 másik tagállam vezetőjével együtt levelet intézett Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, és António Costához, az Európai Tanács elnökéhez, amelyben felszólítottak az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldéséről szóló új európai rendelet által kínált lehetőségek teljes körű kihasználására. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Szlovénia csatlakozik-e ahhoz az öt tagállamhoz, amelyek az EU-n kívül tervezik a migránsok visszaküldésére szolgáló központok létrehozását, Janša bejelentette, hogy az első olyan kezdeményezéshez csatlakozik, amely működőképessé válik. A szerbiai polgárok több mint fele támogatná az ország Európai Uniós csatlakozását, ugyanakkor jelentős a bizalmatlanság és a pesszimizmus az integrációs folyamat jövőjét illetően, derült ki az Európai Politikai Központ legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint egy esetleges népszavazáson a megkérdezettek 56,5%-a szavazna Szerbia EU tagságára, közölte a Vajdaság ma. Szakértők szerint az eredmények nem meglepőek. Miközben az uniós csatlakozás gondolata továbbra is vonzó sok szerbiai polgár számára, az elmúlt évek elhúzódó tárgyalásai, a gyakran változó politikai üzenetek és a bővítési folyamat lassúsága jelentősen erodálta a közbizalmat. A felmérés eredményeit Alekszandar Vučić, szerb államfő is kommentálta. Kétségbe vonta a kutatás módszertanát és azt mondta, olyan felméréseket látott, amelyek eltérő eredményeket mutatnak. Sport. A 32. szlovén kerékpárversenyen Makránytól Kránjska Goráig teker a mezőny. 13 év után ismét a Vörsicsi hágon haladhatnak át a versenyzők. A negyedik szakaszon 184 kilométer vár a bringásokra. Az összetettben az új-zélandi Lawrence Pitti áll az élen, a legjobb szlovén Jakob Omerzel a 19. helyen áll 3 etap után.
3: Időjárás.
5: Ma ismét napos, meleg idő várható. A délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
4: Közlekedési hírek.
5: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szlovenska Bistrica Jug és Szlovenske Konyice között a főváros felé, valamint Sliunica és Frám között Ljubljana irányában.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
6: Világbajnokság 2026.
7: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
6: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Egy-két esemény és néhány név a mai nappal kapcsolatban a kalendáriumból. Június 20-a van. 1837-ben Viktória királynő került Nagy-Britannia és Írország trónjára. Aztán 1940-ben történt a palmiri vérengzés, amelynek során a lengyel politikai, kulturális és társadalmi elit több mint 350 tagját gyilkolták meg két nap alatt náci németek a palmiri melletti erdőben. 1963-ban a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok megállapodása alapján forró drótot hoztak létre a Kreml és a Fehérház között, tehát egy állandó közvetlen telefonkapcsolatot 1963-ban. Aztán 1965-ben Algyőnél megkezdték az olaj utáni kutatásokat, és 1975-ben került a mozikba Steven Spielberg korszakalkotó sikerfilmje a Cápa. Néhány név még enap szülötte volt Jacques Offenbach, francia zeneszerzőpápa. Néhány név még enap szülötte volt Jacques Offenbach, francia zeneszerző, Errol Flynn, ausztrál színész.

Pál és a Borz együttes énekese is ma ünnepelhet. A napon hunyt el Csontváry Kostka Tivadar, magyar festőművész, Luigi Fagioli, olasz autóversenyző, Forma 1-es pilótaként a legidősebb világbajnok, futamgyőztes 53 éves korában elért sikerével. Aztán meghalt Csós Imre, Jászim Ridia színész és Keleti Márton magyar filmrendező is, valamint két éve már, hogy meghalt, Donald Sutherland, az Emmy Golden Globe díjas kanadai színész, 88 éves korában olyan ikonikus filmekben szerepelt, mint a Piszkos 12, a Ne nézz vissza, és az Éhezők viadala filmekben is láthatták. Ma van még a Menekültek világnapja, a világ menekült embereinek életét és vívmányait, hát ünnepli, ha ezt lehet ünnepelni, és egyben a helyzetükre is felhívja a figyelmet, ez talán a fontosabb. Úgyhogy ennyit akkor ezzel a mai nappal és a kalendáriummal kapcsolatban. 4 perccel vagyunk, 4:48 után jön még egy kis zene, 7:30-kor pedig friss információkkal jelentkezünk.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Időjárás. Napos meleg időnk lesz a mai nap folytatásában, írja az előrejelzés, figyelmeztetést is kiadtak, hőségriasztás van érvényben. Szombat 0 órától egészen kedd éjfélig, 7:30 a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Késő délután és este Szlovénia északi felén szórványosan előfordulhatnak záporok. A legmagasabb napi hőmérséklet 31 és 35 fok között alakul. Jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén. Muraszombat 21 fok, Maribor 20 fok, Ljubljana 21 fok, Koper 22 fok, a Kredaricán 13 fokot mértek legutóbb. És hogy mire lehet számítani? A folytatásban, hát holnap is napos időnk lesz, délután szórványos záporokkal és ilyen 30-36 fok körüli maximum értékekkel, úgyhogy kánikulai melegre készüljünk. Magyarországon is kezdetben zavartalan lesz a napsütés, aztán megnövekszik helyenként a gomoly felhőzet, és délután nyugat felől egy-egy zápor zivatar sodródhat be a határhoz közeli területekre. Napközben megélénkülhet a szél, zivatarok környezetében erőszéllökések is lehetnek. 23 fokot jelentenek Lentiből, Nagykanizsáról, Szombathelyről, 24 fok van Zalaegerszegen, Szentgotthárdon, 26 fokot mérnek már Budapesten, 33-35 fok lesz ma délután. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol sajnos jégeső is kísérhet. A gyenge szél ezek környezetében feltámad majd. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fokig melegszik a levegő. Záporok után hirtelen több fokkal lecsökkenhet a hőmérséklet, de füllet lesz a levegő, úgyhogy kellemetlen időre készüljünk. Hétfőn is folytatódik majd ez a tendencia, a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek környezetében viharos is lehet akár a szél, és még mindig 30-35 fok valószínű. Egyébként majd kedden is erősödik a pollenterhelés is, és bár frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A gyors reggeli melegedés hatására keringési problémák, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. A legmelegebb órákban bágyadtak, tompák lehetünk, megnövekedhet a reakcióidő. A közlekedésben résztvevők erre figyeljenek oda. A melegre érzékenyeknél migrén is kialakulhat, és néhol előfordulhat zápor, zivatar, ezek frissítőek lehetnek, vagy annak tűnhetnek, de környezetükben felerősödhetnek az asztmatikus panaszok, fülletté válik a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat, rosszul létet okozhat. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, de ha tehetik, kerüljék el a tűzönapon való tartózkodást.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelenleg száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Steyr autópályán a Domzselei lehajtónál Ljubljana irányából, aztán a tengermelléki autópályán Posztolyn előtt Koper felé torlódik a forgalom, és Senozsecse és Rázdörtök között a főváros felé egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat. Ma a rendőrök itt a Muravidéken Ljutomer környékén mérik a közlekedők sebességét, előre bejelentett tenderadarral bárhol találkozhatunk. Gyerekeket, idős embert, háziállatot soha nem hagyunk a parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, vezessenek körültekintően. 4 perccel múlt el 7:30, a friss információkat hallhatták néhány percben itt az MMR-en, de a próza után Mári zenével folytatjuk tovább. Kitartást mindenkinek!
1: MMR.

Majdnem 5 perccel vagyunk 3:48 után, úgyhogy 10 perc múlva jönnek majd a következő hírek, és programok is lesznek persze a mai napon. Egyet említünk meg, ez itt lesz Lendván, és 9 órától várják az érdeklődőket. A régiséggyűjtők nemzetközi találkozóját tartják meg ma nagyrészt délelőtt itt Lendván a Színház és Hangversenyteremben, pontosabban 9-től 13 óráig sok szeretettel várják az érdeklődőket, akik biztosan jó sokan vannak, hiszen már 24. alkalommal kerül sor erre a találkozóra, és biztosan sokan ellátogatnak majd ide, tehát a régiséggyűjtők nemzetközi találkozója ezúttal is Lendván lesz 9-től 13 óráig. Itt nálunk a folytatásban pedig jön még egy kis zene, aztán 10 perc múlva 8 órakor híreket mondunk majd.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő meghívná Szlovénia 4 szomszédos országának vezetőjét az augusztus végén megrendezendő Bledi stratégiai fórumra, közölte a kormányfő tegnap Brüsszelben. Jánosa újságíróknak elmondta, kétoldalú megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, mert Szlovénia számára kiemelten fontos a jó viszony a szomszédos országokkal. Jánosa közölte, hogy az elképzeléséről már egyeztetett Magyar Péter magyar miniszterelnökkel, és kapcsolatban áll Christian Stoker osztrák kancellárral is. Az idei 21. konferencián a megbeszélések középpontjában a jövő átalakításának lehetőségei, valamint az államok és társadalmak cselekvőképessége áll a gyorsan változó nemzetközi környezetben. A szlovén külügyminisztérium 2006-ban rendezte meg először a fórumot. Országos tájékoztató kampány indult Szlovéniában arról, hogyan lehet védekezni a tartós hőség egészségügyi hatásai ellen. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hidegvéred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hőséggel járó időszakok. A tartós meleg különösen az időseket, a krónikus betegeket, a gyermekeket és más sérülékeny csoportokat veszélyezteti. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. A Life for Adapt program a szlovén kormány 2016-ban elfogadott klímaalkalmazkodási stratégiájának végrehajtását segíti. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságok megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza párt egy képviselője a Magyar Országgyűlésnek tegnap benyújtott törvényjavaslatában. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetmény emelésre a főpolgármester és a települési, illetve kerületi polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök is 2026. július 1-től lennének jogosultak. Magyar Péter kormányfő Brüsszelben jelentette be, hogy 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, és július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket is. Sport. Horvátország ellen mérkőzik ma a szlovén női röplabda válogatott a Skopjeben rendezendő Európa Liga utolsó tornáján. Az összecsapás 19 órakor veszi kezdetét. 4 mérkőzést nyert eddig a szlovén csapat a tornán, egy újabb győzelem biztosítaná a belépőt az elődöntőbe.
2: Időjárás.
1: Ma ismét napos meleg idő várható. A délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr-sztráda forgalma, Drámlje és Szlovenske-Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Domžale előtt Ljubljana felé, a Dolinszkoi autópályán Grosszúpljeza-Hod és Grosszúpljeusz-Hod előtt Obrezsje felé, valamint Visnya-Gora és Iváncsna-Gorica között szintén Obrezsje irányában.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

kánikulai melegre készülhetünk, mondják már napok óta, és tényleg itt van. És az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, hát mikor, ha nem most, amikor már benne csücsülünk. Fokozottan figyeljünk oda hozzátartozóinkra, és persze saját magunkra is. Fontos a folyadékpótlás, ezt mindenki tudja. A hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, ezeket pótolni kell. És hát a rosszulétek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket. Az erős napsugárzás, napszúrás, súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát okozhat. Ennek tünetei lehetnek a fejfájás, a hányinger, a szédülés, a láz és a tudatzavar. Ilyenkor azonnal hűvös, árnyékos helyre kell húzódni, hűteni a fejet, folyadékot fogyasztani, súlyosabb esetben persze mentőt hívni. Javasolt világos, szellős ruhát viselni, és különböző fényvédőket, hogyha gondolják. A gyerekeknek erősebbeket azt javasolják. Már azért itt is el kell gondolkodni, hogy nézzék meg jól, hogy mit kennek a bőrükre. Nagyon fontosnak nevezik, hogy strandoláskor soha ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize pedig nem alkalmas a frissítésre, inkább a párakapukat használjuk már, ahol van, és hűtsük magunkat a csuklónkon és a tarkónkon keresztül. A hirtelen felmelegedés még az egészséges szervezetet is megviselheti, azonban az idősek, a kisgyerekek, a szív- és keringési betegséggel élők érzékenyebben reagálnak a hőségre, különösen figyeljünk oda rájuk. Érdemes naponta felhívni vagy meglátogatni az egyedül élő idős hozzátartozókat, ismerősöket, meggyőződni róla, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak, illetve megfelelően tudják hűteni lakásukat. Az év első hőhulláma különösen megterhelő lehet, hiszen a szervezet még nem alkalmazkodott a tartós meleghez. A tudatos felkészülés és az óvintézkedések betartása segíthet abban, hogy könnyebben viseljük a nyárias időjárást. Kiemelték, hogy egy napon vagy akár fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete a 70 fokot is elérheti, meghaladhatja, életveszélyes tehát abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjuk a gyereket, idős embert vagy háziállatot a parkoló autóba. Ha ilyet látunk, rögtön hívjunk segítséget. Több helyű tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Ahol tilalom van, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. Egyébként a katasztrófa védelem weboldalán meg lehet nézni térkép szerint, hogy hol van éppen tilalom. A saját kertben persze nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Aztán a hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma is. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás. Ez idő alatt több mint 120 alkalommal vonultak a tűzoltók szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás tavaly június 26-án történt. Akkor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben, most másodfokú van. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető az a légkondicionált helységek listája, amelyeket bárki igénybe vehet ilyenkor. Az aktuális hőségriasztásokkal és egyéb jelzésekkel kapcsolatos információk a vész alkalmazáson keresztül valós időben elérhetők. Érdemes ezt letölteni, hogy időben felkészülhessenek az extrém időjárási helyzetekre, áll a közleményben. A katasztrófavédelem oldalán találhatják mindezt, illetve az MT is közzétette természetesen a Magyar Távirati Iroda. Úgyhogy itt van az év első hőhulláma. Ma 0 órától egyelőre illetve kedd éjfélig adták ki a hőségriasztást, úgyhogy ezen a 4 napon biztos, hogy nagyon melegre kell készülni, de hogyha az előrejelzést is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egészen péntekig extrém magas lehet a hőmérséklet, kánikulai meleget kell ez alatt érteni, de utána is még, tehát a hétvégén is bőven 30 fok feletti értékek lesznek, és éjszaka is 17 fok, 18 fokra készülünk, tehát nem igazán frissül fel a levegő, mondhatjuk ezt. Vigyázzanak nagyon magukra, megfigyeljünk oda egymásra, és tényleg nem véletlenül mondjuk ezt, meg szajkózzuk ezt naponta akár többször is, mert
Úgy látszik, hogy az emberek fejébe kell ezt verni valahogyan. No, 6 perccel fél 9 után folytatjuk tovább zenékkel, aztán jövünk majd vissza természetesen, rádiózzanak velünk továbbra is.

Egy perc elmúlt 3:49, nagyon sokan ebben a melegben vízpart mellett keresnek menedéket. A hétvégén folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás az Adriánál. Holnap növekedhet meg ott erősebben a gomoly felhőzet, amiből némi zápor is kialakulhat, a szél ezek környezetében feltámadhat. Egyébként nincs ok panaszra, 30-36 fok között alakulnak a maximumok, és a tengervize Pulánál 24, Splitnél 25 fokos. Ami a Balatont illeti, szombaton a napsütésé lesz a főszerep, és csak gomoly felhők lesznek az égen, illetve délután fátyol felhők kúszhatnak be a térség fölé, de csapadék jelentős mennyiségben biztosan nem várható. 32-34 fok között alakulnak a maximumok majd, a tó vize pedig 25 Celsius fokos. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ezt mindenütt írják, úgyhogy biztos nem véletlenül. Ami a folytatást illeti, itt nálunk nem sokára 9 órakor jönnek majd a következő hírek, aztán a 7 zeneszámát ebben az órában meghallgathatták, ebben a minőségében most utoljára, hiszen a következő órában majd jövünk 3 javaslattal és számítunk figyelmükre, közreműködésükre, hogy válasszák ki a következő 7 zeneszámát. Pál Dénes, Roy és Ádám és Paulina egy-egy felvétele lesz egyébként az ajánlat, de mondom, hogy meghallgatjuk a dalokat 9:45 után, aztán 10 órakor híreket mondunk, ahogy 11 óra akkor is, 11 órai híreket követően pedig jön majd a kívánság műsor, kérhetik kedvenceiket, könnyű zenéket természetesen. Ennyi a további tartalom, ami a délelőttöt illeti. Jó vételt, jó rádiózást kívánunk!

0: Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Fordói Kispejlovam táncegyüttes vendég szerepelt tegnap este a Domonkosfai Portán. Az egyedülálló magyar néptánc csoport tagjait a hagyományos néptánc mellett a lovas élet szeretete verbuválta össze. Országjáró és határon túli kulturális programjaik során lóháton, díszes viseletben és élő zenével mutatják be a kárpát-medencei pásztortáncokat, verbunkokat és legényeseket. A néptáncmesterek lóháton érkeztek Domonkosfára, hiszen küldetésüknek tekintik a lovas hagyományok és a lótartás ügyének népszerűsítését. Céljuk, hogy a hagyományos életmódú gazdálkodó településeket felkeresve felélesszék és megerősítsék a helyben élő emberek magyarságérzetét és emberi öntudatát. Az együttes ezúttal harmadik alkalommal vendégszerepelt a Muravidéken. A népzenei élet kiváló személyiségei néptáncukkal elvarázsolták a domonkosfai közönséget. A Szlovén Önkormányzatok Szövetsége javaslatot nyújtott be a pénzügyminisztériumnak és a helyi önkormányzatok kohézió és regionális fejlesztés minisztériumának az idei év második felére vonatkozó általány összeg emelésére. Rámutattak az általány összeg és a községek tényleges költségei közötti eltérésre. Mint írták, az új kormányzatnak helyesebb megközelítésében és hozzáállásában hisznek az önkormányzatokkal szemben. A szövetség a honlapján tette közzé a levelet, amelyben kifejtette, hogy a javaslatot az állami költségvetés pótköltségvetésének elkészítésekor nyújtják be. A 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvény az idei általány összeget fejenként 835 euróban határozza meg. Számításuk szerint az idei tényleges költségek körülbelül 946 eurót tesznek ki. Súlyog Tamás, magyar köztársasági elnök június 11-én fordult az Alkotmánybírósághoz a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvény módosítások miatt. Azzal volt gondja, hogy szerinte a tiszás parlamenti többség olyan alkotmánymódosításokkal is próbálkozhat a jövőben, amik általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Súlyog pedig úgy gondolja, tisztázni kell, hogy az ilyen egyedi helyzetek rendezését célzó alkotmánymódosítások valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e. Ha nem, akkor az Alkotmánybíróság tartalmilag is felülvizsgálhatná ezeket. A beadvány több alkotmánybírónál is kiverhette a biztosítékot, köztük heten kizáradták magukat az ügyből. Polt Péter, az AB elnöke sürgősségi eljárásban hétfőre tűzte ki Súlyog beadványának tárgyalását, a hét kizárással ez jó eséllyel nem valósul meg. Sport. A svájci kerékpár körversenyen ma időmérőt rendeznek a negyedik szakaszon. Aarburgban 15 óra után indul az első kerékpáros. Annak ellenére, hogy Tadej Pogácsár az első etapon ért célba a legjobb idővel, az összetettben továbbra is szilárdan, több mint 2,5 perc előnnyel tartja a vezetést. Holnap az ötödik szakaszon hegyi befutóval ér véget az ötnapos körverseny.
2: Időjárás.
1: Ma ismét napos, meleg idő várható. A délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, de akadozik a forgalom Fram és Sliunica között is Maribor felé. A tenger melléki pályán Ljubljana és Vrhnika között Koper felé, valamint Posztojna előtt Koper irányában is akadozik a forgalom.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

0: A hét zeneszáma.
1: Mindjárt 9:45, a következő hét zeneszámát választhatják ki a hallgatónk, számítunk figyelmükre és közreműködésükre is. Van három javaslatunk, meghallgatjuk a dalokat, aztán lehet telefonálni, megszavazni. Elsőként Pál Dénes következik, Jöjj vissza nyár, ez a dal címe.

Az első javaslaton túl vagyunk, Pál Dénes felvétele szólt. Roy és Ádámmal megyünk tovább a folytatásban. A dal címe Még egy kicsit veled.

Na hát akkor meghallgattuk a dalokat, érkezhetnek a szavazatok is, sőt már érkeznek is a kívánságokkal együtt természetesen. 11 óra után ma is lesz majd kívánságműsor, de maradjunk egyelőre a 7 zeneszáma választásánál, úgyhogy a szavazatokat vesszük most figyelembe. Az első dalra szavaz Ábrahám László, mégpedig Tiborral együtt, mindjárt fel is

0: Roma papírra, ez volt Pál Dénes felvétele, egyébként a háttérben szólnak is a dalok, aztán érkezett itt Mártától is egy szavazat, aki szintén az első dalt választott az Olival egyetemben, úgyhogy akkor még kettő az első nótára. Telefonálunk is van, úgyhogy mindjárt folytatom tovább ezeket, de előbb köszöntöm a hívót. Haló, haló!
1: Szép igazán, kedves Tímia!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Mária vagyok, és igen, szeretnék az elsőre szavazni, Pál Dénesre.
0: Rendben van, köszönöm szépen!
1: Köszönöm,
0: már fel is írtam.
1: Köszönöm, minden jót!
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra! Haló!
2: Haló, jó napot kívánok! Teri vagyok, Máriújfaluból.
0: Tessék!
2: Tímia, szeretnénk ketten szavazni az elsőre.
0: Az elsőre, ketten, rendben! Köszönöm szépen a hívást, Teri. Minden jót
2: köszönöm,
0: kívánok.
2: Viszont
0: hallásra. Haló?
3: Kezdi Sokolom, Tíme, a Parcsi vagyok, Teskándor.
0: Tessék.
3: Ketten szeretnénk szavazni a másodikra.
0: Ketten a másodikra, rendben van.
3: Köszönöm,
0: meg is vagyunk
3: szépen
0: vele, én is köszönöm.
3: Kezdi
0: minden jót.
3: Minden
0: viszont
3: jót
0: hallásra. Van-e valaki? Akkor mondok innen egyet, jó? Tehát ezt már említettem, csak még a kívánságot majd külön veszem. Azt mondja, hogy Erika vagyok, Kondorfára, szeretnék szavazni a harmadikra is. Aztán még mit ír? Szép hétvégét kíván nekünk, meg minden kedves hallgatónknak. Miért nem működik a Messenger, kérdi, nem tudom. Mindjárt ránézünk majd. Erika, köszönöm szépen, a szavazatát felírtam a harmadik dalra. Van telefonáló, ha igaz. Haló?
4: Haló, haló, jó napot kíván.
0: Üdvözlet, tessék, Valéria.
4: Az elsőre a gyermekemmel kettő.
0: Két szavazat Pál Dénes felvételére. Rendben van, itt lesz ez a nyár. Köszönöm szépen, hogy telefonált nekünk.
4: Viszont hallás.
0: Nagyon szép napot, viszont hallásra. Haló?
5: Szervusz, szeretnék szavazni az elsőre, Pál Dénesre.
0: Gizi, ugye?
5: Igen, igen.
0: Rendben, felírtam. Köszönöm szépen.
5: Szép napot és jó munkát, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen a hívást, meg a szavazatot. Na, most már Tomi tekeri a fejét, hogy nincs telefon, akkor nézem, Erzsivel ketten szavazunk a másodikra, írta nekünk Betty, úgyhogy ez is kipipálva, és van megint telefonálunk, haló?
6: Köszönöm, Tomi, mindkettőknek a stúdióban.
0: Tessék,
6: én is az elsőre szavaznak, Ili.
0: Rendben, az elsőre felírtam. Én is minden jót kívánok, viszont hallásra. Haló, haló?
7: Szerbusz, Timikim, Jutka vagyok, ketten szavaznánk az elsőre.
0: Az elsőre, akkor még két szavazat, rendben, meg is vagyunk, köszönöm szépen, további szép napot.
7: Szép napot nektek is.
0: Köszönjük szépen, van-e még valaki, haló?
8: Jó napot kívánok, Edith vagyok, Tengotthardról.
0: Tessék.
8: Jó napot kívánok, én a Paulinára szeretnék szavazni, a lányom nagy kedvence, úgyhogy ketten.
0: Ketten a harmadikra, rendben. Köszönöm szépen, Edit, hogy telefonált. Minden jót, viszont hallásra. Van-e még valaki? Mert itt van közben. Haló?
9: Haló?
0: Üdvözlöm, tessék.
9: Ez itt Csókolom.
0: Üdvözlöm.
9: Tomjas Gyuri, Zalaegerszegő.
0: Tessék, nagyon rossz a vonal, tessék.
9: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: A más...
9: Menyasszonyommal.
0: Aha, ketten a másodikra, rendben van.
9: Köszönöm.
0: Hát csak is.
9: Tovább szép napot.
0: Párosan szép az élet. Köszönöm én is, minden jót, szép napot, viszont hallásra. Van még valaki? Haló?
10: Haló, haló.
0: Üdvözlet, Klári, tessék.
10: Üdvözlöm, kedves Timikém. Németné Klári vagyok, Zalaegerszegről. Az első dalra szeretnék szavazni.
0: Jó, ez volt Pál Dénes felvétele. Köszönöm szépen,
10: én
0: Klári, hogy
10: köszönöm
0: telefonált.
10: Minden jót kívánok.
0: Minden jókat önnek, és viszont hallásra. Tomi bólogat, még valaki van. Haló?
11: Jó napot kívánok, Tímea. Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Mondja.
11: Az első dalra szeretnék szavazni.
0: Az elsőre. Már fel is írtam. Köszönöm szépen.
11: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Hát az lesz, köszönjük, viszont kívánunk mi is minden jót, viszont hallásra. Haló?
12: Igen, Csókolom.
0: Igen.
12: Kedves Tíme, én Béla vagyok, Utolföldéről, és a harmadikra szavazni.
0: A harmadikra, Paulinára. Igen. Rendben van.
12: Igen.
0: Ezzel is meg vagyunk. Köszönöm szépen, Béla, hogy telefonált.
12: Én is köszönöm, és jó napot kívánok.
0: Jó napot önnek is, akkor legyen úgy, ahogy szeretné.
12: Igen.
0: Köszönöm, viszont hallásra. Van-e valaki? Nincsen? Akkor mondom, hogy mi van itt. Azt mondja, hogy az elsőre szavaznék, Gabriella Szentpéterfáról írt nekünk. Tehát az elsőre szavaznám, hogy itt közben meg elfelejtem felírni, mert csak mondom, megnézem. Igen, kívánságok érkeztek még. 11 óra után kívánság műsor. Aztán ránézünk majd arra a messengerre, hogy mi lehet a gond, de van telefonálunk. Haló, haló!
13: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, az Óvis Majd Gás és Szerbusztok.
0: Szerbusztok, tessék!
13: Kedves Timi, mi az első dalra szeretnénk szavazni.
0: Az elsőre, ketten. Nagy egyetértésben. Köszönöm szépen.
13: Minden jót kívánunk, kellemes hétvégét, szervusz.
0: Mi is minden jót kívánunk, köszönöm szépen a hívást. És akkor ki lesz a következő? Haló?
14: Jó napot kívánok, Margit vagyok Kódból, én szavazok az elsőre.
0: Margit Kódból az elsőre, köszönöm szépen, hogy telefonált.
14: Én is köszönöm, és szép napot kívánok.
0: Minden legjobbakat önnek is Kódba, viszont hallásra. Na, ha most nincsen senki, akkor gyorsan egy pillantás az e-mailre, de ott sincs semmi. Jó, akkor megnézzük, hogy mi lehet ezzel a messengerrel, csak itt be kell lépegetni különböző oldalakba, és akkor mindjárt kiderül, hogy van-e nekünk itt bejövő üzenetünk. Hát telefonon van valaki. Haló, haló!
15: Haló, jó napot kívánok, Tímea Vali vagyok, Szentgottárdról. Én szeretnék szavazni az elsőre.
0: Az elsőre, Pál Dénesre. Rendben is vagyunk. Köszönöm szépen, Vali.
15: Én is köszönöm. Szép napot kívánok, minden jót, viszont
0: minden hallásra. Jót önnek is, viszont hallásra. Hát jelentem, Aláson jöttek itt üzenetek azért, már a mai napon is, a messengerre, de azt mondja, hogy ez vasárnap reggeli kívánságműsor lesz majd. Ez a kívánságműsorban szeretnék meghallgatni, ez talán a maiba érkezett. Ez is. Nézem közben át, ha van köztük majd szavazat, de ez is egy kívánságot rejt magába. Ez meg itt nagyon hosszú, igen. Az első dalra szavazok, nem mondtam, hogy lesz azért szavazat is. Ibolya Puszta Szent Lászlóról, mindig így a kellemest a hasznossal összeköti nagyon jól. Ibolya tehát, és az első dalra szavaz, meg a kívánsága is megérkezett. Van-e valaki, kérdem, Tomit nincsen, nagyon jó, mert itt még mindig van. A harmadik dalra szavaz Máté Zalabaksáról, ezt is felvéstük a papírra, és itt van még egy üzenet. Az elsőre szavaz Tündi Zalabaksáról, rendben van. Na, ezt is végig zongoráztuk, úgyhogy jelentem, nem tűnik, hogy bármi gond lenne a messengerrel, próbálkozzanak, írjanak nekünk, vagy telefonálhatnak is akár, még egy picit várunk.

0: Végszóra érkezett még szavazat, az első dalra szeretnék szavazni a párommal, írja nekünk Anna, úgyhogy az első dalra még két szavazat, és most itt nincsen újabb, gyorsan ránézek az e-mailre, és itt sincs újabb, úgyhogy eredményhirdetés jelentem aláson. Hú, de nagyon sokan telefonáltak, szavaztak, írtak nekünk, nagyon jól tették, tartsák meg jó szokásukat legközelebbre is. Azt mondja, hogy 5-en szavaztak Paulina dalára, 6-an Roy és Ádámra, és hát Pál Dénes felvétele nagyon ment ezen a délelőttön, Jöjj vissza nyár, hallgat rá az időjárás, itt van a nyár, itt a kánikula, 24-en szavaztak rá az elmúlt percekben, úgyhogy ez lett a befutó persze, meghallgatjuk még egyszer, mint a 7 zene számát.
1: A hét zeneszáma.

5 perc elmúlt el, 3:45, 26 fok körüli most a hőmérséklet odakint, és jó meleg lesz, 30 fokra készülhetünk, akár helyenként magasabb értékre is, és alig lesz ma felhő felettünk, úgyhogy a káros sugarakat nem lesz, ami eltakarná, vagy legalább megszűrné a Hungaromet figyelmeztetése szerint nagyon erős szintet elérő, vagy meghaladó 7 és feles, vagy annál magasabb értéket mutat a legtöbb helyre majd az előrejelzés. Ilyen esetben a déli órákban 11-15 óra között 15-20 perc alatt leéghetünk, az érzékeny bőrűek akár rövidebb idő alatt is. Én ezt a 11-15 órát inkább 10-16 órára szoktam változtatni. A Dél-Dunántúlon és északi területeken érheti el a legmagasabb fokozatot majd a sugárzás, 7,6-es szintet, de a 7,5-ös, 7,3-as is már azért hagy némi kívánnivalót maga után. Lehetőség szerint kerüljük a tűző napon való tartózkodást, illetve vállat, fejet fedjük vékony, világos ruházattal, kalappal, kendővel, illetve rengeteg folyadékot érdemes fogyasztani, illetve az ásványi sókat is. Ne feledkezzünk meg tehát erről sem. Lehetőleg könnyű ételeket fogyasszunk, forró nyári napok állnak előttünk, mától keddig másodfokú riasztás van érvényben. Úgyhogy most már igazán kellemetlen kezd odakint lenni az idő, a füllettséget nehezen viseli az egészséges szervezet is, úgyhogy amit nem intéztek el eddig, most már hagyják a csodába itt a hétvége. Pihenjenek, rádiózzanak minél többet, a folytatásban is itt leszünk és számítunk figyelmükre. Nem sokára 10 órakor jönnek majd a hírek, aztán lesz egy zenés óránk, sőt még 2 áll előttünk, de az utolsó órában 11 óra után majd jön a kívánság műsor, úgyhogy önök szerkesztik a zenét, tehát 10-kor 11 órakor friss hírek itt az MMR-en. Jó rádiózást mindenkinek! Thank you.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A múzeumok nyári éjszakáján ma a Lendvai Galéria Múzeum is várja a látogatókat. 18 órától a gyerekek a Kartonopolis szobrászati műhelyben alkothatnak, 19 órakor a Lendvai zsinagógában a Lendva régi fényképeken című kiállítást nyitják meg, és mutatják be a témát feldolgozó könyvet, amelynek szerzője Lendvai Kepe Zoltán, amit aztán Szára Köves zongora koncertje követ majd. A muraszombati képtár ma 18 órától 23 óráig várja a látogatókat, ahol a kis plasztikai tárlatot tekinthetik meg, ami válogatás a galéria állandó gyűjteményéből. Dr. Robert Inhof tárlat vezetése 20 órakor veszi kezdetét, amit minden kerek órában megismételnek. A gyerekekkel való foglalkozás 18-tól 20 óráig tart majd a múzeumok nyári éjszakáján. A kétnapos brüsszeli EU csúcs találkozó alkalmával Janez Janša kormányfő támogatta azt a felhívást, hogy felgyorsítsák az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldéséről szóló új rendelet végrehajtását. Bejelentette, hogy Szlovénia csatlakozik az első ilyen jellegű kezdeményezéshez, amely működőképes lesz. Janša 18 másik tagállam vezetőjével együtt levelet intézett Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, és António Costához, az Európai Tanács elnökéhez, amelyben felszólítottak az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldéséről szóló új európai rendelet által kínált lehetőségek teljes körű vissza kihasználására. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Szlovénia csatlakozik-e ahhoz az 5 tagállamhoz, amelyek az EU-n kívül tervezik a migránsok visszaküldésére szolgáló központok létrehozását, Janša bejelentette, hogy az első olyan kezdeményezéshez csatlakozik, amely működőképessé válik. A szerbiai polgárok több mint fele támogatná az ország Európai Uniós csatlakozását, ugyanakkor jelentős a bizalmatlanság és a pesszimizmus az integrációs folyamat jövőjét illetően, derült ki az Európai Politikai Központ legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint egy esetleges népszavazáson a megkérdezettek 56,5%-a szavazna Szerbia EU tagságára, közölte a Vajdaság ma. Szakértők szerint az eredmények nem meglepőek, miközben az uniós csatlakozás gondolata továbbra is vonzó sok szerbiai polgár számára, az elmúlt évek elhúzódó tárgyalásai, a gyakran változó politikai üzenetek és a bővítési folyamat lassúsága jelentősen erodálta a közbizalmat. A felmérés eredményeit Alekszandar Vučić, szerb államfő is kommentálta. Kétségbe vonta a kutatás módszertanát, és azt mondta, olyan felméréseket látott, amelyek eltérő eredményeket mutatnak. Sport. A 32. szlovén kerékpár versenyen ma Kránytól Krányszka Goráig teker a mezőny. 13 év után ismét a Vršici hágon haladhatnak át a versenyzők. A negyedik szakaszon 184 kilométer vár a bringásokra. Az összetettben az új-zélandi Lawrence Pitti áll az élen, a legjobb szlovén Jakob Omerzeu a 19. helyen áll 3 etap után.
2: Időjárás.
1: Ma ismét napos meleg idő várható. A délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Vránszko és Szent Rupert között Maribor irányában. A tenger melléki pályán Diváča és Kozina között Koper felé, valamint Logatec és Vrhnika között Ljubljana irányában.
2: Ilyen.

napokra, hétvégelek. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs-e helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi Liverpoolsban csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítás.

7 perc elmúlt el fél 11, következzék egy-két program a mai napra. A Pomurje Horvát Kultúra Egyesület megrendezi a 10. Muraközi vásárt itt Lendván. A lendvai Vinárium kilátótoronynál délben nyitják meg a vásárt, és gasztrokínálat is várja az érdeklődőket. 16 órakor színes kultúrműsorral kedveskednek a szervezők, nagyon sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a jubileumi rendezvényre, tehát ma délután. Aztán a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a hímző szakkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett hímző kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra. Ez is ma lesz 17 órakor a helyi, tehát a Gyertyánosi falu otthonba. A kiállítás vasárnap is megtekinthető délután 2-től este 6-ig. És már hallhattak arról, hogy a nyári múzeumok éjszakája van ma, június 20-án, Szlovénia szerte ehhez csatlakoznak a múzeumok, galériák és egyéb intézmények. Lendván két helyszínen, a lendvai várban és a zsinagógában lesz program. 18 órakor kezdődik a lendvai várban egy kreatív műhellyel a legkisebbek számára. A Kartonopolis címmel a gyerekek részt vehetnek egy szobrászati műhely foglalkozáson, amely ösztönzi a kreativitást és a képzeletet. 19 órakor a rendezvény a lendvai zsinagógába költözik, ahol kiállítás nyílik, és bemutatják Lendvai Kepe Zoltán Lendva régi fényképeken című könyvét. A kiadvány értékes archív felvételeken keresztül mutatja be a város fejlődését és gazdag történelmét. A kulturális est 20 órakor Szara Köves zongor estjével zárul, aki zenei élményt nyújt a látogatóknak a lendvai zsinagóga egyedülálló hangulatában. Aztán a nyári múzeumi éjszakához csatlakozik a Muravidéki Múzeum Muraszombatból is. Vonzák a látogatókat, esti programmal készülnek minden generáció számára. 18 óra és évfél között lesznek majd rendezvények, a múzeumi kiállítások megtekintése végig ingyenes lesz. A látogatók megnézhetik a múzeum állandó és időszakos kiállításait, valamint kreatív tevékenységeket is előkészítenek a számukra. Például lesz majd workshop minden generáció számára, itt krep papírvirágokat készítenek. Aztán lesz egy kiállítás is, amely bemutatja Muravidék személyiségeit, akik nyomot hagytak a tájban címmel. Ez este 7:30-kor lesz majd, 9 órakor pedig az Ednát csoport koncertjével folytatódik a program a Várudvaron. Aztán a Muraszombati Galéria is csatlakozik az eseményhez. A nyitvatartási időn túl este 6 és éjfél között a látogatók előtt megnyitják kapuikat, gazdag, ingyenes programmal várják a művészet szerelmeseit minden generációból. Este a látogatók megtekinthetik a Kis Plasztika című aktuális kiállítást, válogatás a Muraszombati Galéria állandó gyűjteményéből, amely a galéria gazdag művészeti örökségének részét képezi. Este 8-kor Robert Inhof kurátor vezetésével nyilvános túrát szerveznek a kiállításra. Azoknak, akik nem tudnak részt venni a túrán, fő időben lehetőség lesz rövidebb bemutató túrákra menni este 9-kor, 10-kor és 11 órakor is. A családok és a legfiatalabb látogatók számára este 6 és 8 között kreatív sarok lesz nyitva, ahol kreatív tevékenységeken keresztül ismerkedhetnek meg a művészet világával, és Muraszombat után még egy állomás, a Gornyaradgonán található Spitál Múzeum csatlakozik a múzeumok nyári éjszakájához. A múzeumok összekötik a megosztott világot szlogen jegyében, esti programot szerveznek este 6-tól éjfélig. Betekintést nyújtanak a látogatóknak érdekes történetekbe, helytörténetbe és kulturális örökségbe is. A rendezvény a gyűjtők Tadej Mészáros képeslapok és képeslapok című kiállítás megnyitójával kezdődik. Itt a gyűjtés világába kalauzolják el a látogatókat a képeslapokon keresztül, személyes történeteket, emlékeket és múltból származó bepillantásokat tárnak fel. Aztán 19 órától a Szlovén Hadsereg Veteránjai Regionális Egyesületnek is lesz egy kiállítása, Háború Szlovéniáért 1991 címmel. Ekkor lesz a megnyitó este 7-kor, amely Szlovénia függetlenségének korabeli eseményeire és a helyi környezet szerepére derít fényt a szlovén történelem egyik legfontosabb időszakában. Nyílt napot is szerveznek, itt a látogatók ingyenesen felfedezhetik a
a múzeum gyűjteményeit, kiállításait. Mindenkit szeretettel várnak, tehát nem csak Lendvár, Muraszombatban, de Gornyaradgonán is. Mi is várjuk önöket a folytatásban, 3 perc múlva 10:45 lesz. Ez mind-mind mai program volt, tehát lehet belőlük bőven válogatni. Nem utolsó sorban megfolytatódik tovább a rádió műsora is. Ebben az órában zenékkel, ezt még mi válogatjuk. 11-kor jönnek a hírek, utána kívánságműsor. Várjuk a kívánságokat.

0: Reklám.
1: Ako moje srdce slomíš, ako moje srdce slomíš lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Aszre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakúni se ljubavi na ramenumo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő meghívná Szlovénia 4 szomszédos országának vezetőit az augusztus végén rendezendő Bledi stratégiai fórumra, közölte a kormányfő tegnap Brüsszelben. Jánosa újságíróknak elmondta, két oldalú megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, mert Szlovénia számára kiemelten fontos a jó viszony a szomszédos országokkal. Jánosa közölte, hogy az elképzelésről már egyeztetett Magyar Péter magyar miniszterelnökkel, és kapcsolatban áll Christian Stocker osztrák kancellárral is. Az idei 21. konferencián a megbeszélések középpontjában a jövő átalakításának lehetőségei, valamint az államok és társadalmak cselekvőképessége áll a gyorsan változó nemzetközi környezetben. A szlovén külügyminisztérium 2006-ban rendezte meg először a fórumot. Országos tájékoztató kampány indult Szlovéniában arról, hogyan lehet védekezni a tartós hőség egészségügyi hatásai ellen. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hideg véred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hőséggel járó időszakok. A tartós meleg különösen az időseket, a krónikus betegeket, a gyermekeket és más sérülékeny csoportokat veszélyezteti. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. A Life for Adapt program a szlovén kormány 2016-ban elfogadott klímaalkalmazkodási stratégiájának végrehajtását segíti. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza párt egy képviselője a Magyar Országgyűlésnek tegnap benyújtott törvényjavaslatában. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetményemelésre a főpolgármester és a települési, illetve kerületi polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök is 2026. július 1-től lennének jogosultak. Magyar Péter kormányfő Brüsszelben jelentette be, hogy 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, és július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket is. Sport. Horvátország ellen mérkőzik ma a szlovén női röplabda válogatott a Skopjeben rendezendő Európa Liga utolsó tornáján. Az összecsapás 19 órakor veszi kezdetét. 4 mérkőzést nyert eddig a szlovén csapat a tornán, egy újabb győzelem biztosítaná a belépőt az elődöntőbe.
2: Időjárás.
1: Ma ismét napos, meleg idő várható. A délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szlovenska Bistrica jug és Szlovenske Konyice között Ljubljana felé, a tenger melléki pályán pedig Unec és Raubar Komanda között Koper felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
2: FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.
0: Kívánságműsor.
1: 5 perc elmúlt el 11 óra, kezdődik a kívánságműsor, mindjárt lehet telefonálni és a jól ismert számokon, de előbb egy már beérkezett kívánság teljesül. Írt nekünk Marika és Feri Körmendről, az ő kérésük teljesül elsőként. Robi énekel, megdobban-e még a szíved, ezt a dalt hallgatjuk meg tőle.

0: Már is van két telefonálón, köszöntöm egyiküket. Haló?
1: Szép napot kívánok, kedves Tinike!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Én Mária vagyok, szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, Álmodtam egy világot, Eddától.
0: Eddától az Álmodtam egy világot. Mindjárt következni fog, ne menjen sehova, hallgassa meg.
1: Nagyon szépen megköszönöm, hogy kedvesek voltak. Minden jót a viszonthallásra.
0: Minden jókat viszonthallásra. Haló?
2: Haló, jó napot kívánok. Szeretném meghallgatni Hós János előadásában Jó volna hinni még a boldogságban című számot. Visszavagyok.
0: Rendben, önnek szól másodikként a dal. Köszönöm, hogy telefonált. Minden jót, viszonthallásra.
2: Önöknek is viszonthallásra.

0: Ismét ketten várakoznak a vonalban. Köszöntöm egyiküket. Haló! Üdvözlet, tessék!
1: Ja, én Lid vagyok, gyerekező, szeretném meghallgatni, ha ellopták a biciklim.
0: Rendben van. Számot. Igen, mindjárt következik. Köszönöm szépen a hívást.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép napot, viszont hallásra. Haló!
2: Jó napot kívánok, Tímea Teri vagyok, Máriújfaluból.
0: Tessék!
2: Én kértem, a szeretnénk 120 évig élni.
0: Jó lenne 120 évig élni. Igen, Bangó Margit, igen, rendben
2: jó
0: van.
2: Jó lenne, igen.
0: Megvan ez a dal is, hamarosan következni
2: nagyon
0: fog.
2: Nagyon szépen megköszönöm a viszonthallásra és
0: minden
2: szép napot.
0: Jó. Önnek is viszonthallásra.

0: Érkeztek írásban is kérések, hamarosan egy ilyen is teljesül, de előbb a telefonálót köszöntöm. Haló!
1: Szép üdvözlet, Timikém, önnek és a Tominak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni ott, ahol zugg az a négy folyó. Nagyon szépen megköszönöm, és jó munkát és a viszonthallásra, Ili!
0: Köszönjük szépen, Ili, a hívást, hamarosan következik a dal, de előbb még valaki van velünk. Haló!
2: Halló!
0: Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, kedves Timea! Éva vagyok Pötrétéről. Szeretnék meghallgatni az Apostol Együttestől, akkor is fénylenek majd csillagok.
0: Rendben van. Másodikként szól majd a dal. Maradjanak velünk, Éva. Köszönöm
2: szépen,
0: hogy telefonált.
2: És szép napot kívánok mindenkinek. Viszonthallásra!
0: Önnek is viszonthallásra, és akkor hamarosan következni fog majd Ábrahám László kívánságára a Tavasszal foci című szám.
3: Stalónán nyár tüzében ring a délibán, tüzek gyúlnak, vakít a fény ragyog.

0: Én meg egy újabb telefonálót köszöntök. Haló!
1: Udvardiné vagyok, Panni. Szombathelyről üdvözlöm, Témea.
0: Tessék mondani.
1: Olyan nehezen jutok be mostanában önökhöz, pedig állandóan önöket hallgatom.
0: Na, örülök, hogy
1: hallom. Én a Dániel C. Gárgőtől imádom, és szeretném meghallgatni, hogy elmegyek.
0: Rendben van, Panni, maradjon velünk, következik a dal.
1: Nagyon jó a műsorok. Körülbelül 30 éve önöket hallgatom.
0: Azt a mindenit, rendben, nagyon örülünk, köszönjük szépen.
1: Ilyen szépen, viszont szép napot, viszont
0: önnek is, Panni, viszont hallásra. Aztán Dániel F. Gergő után majd Orosimi következik, ahol vannak a régi szép emlékek című dalt hallgatjuk meg Vali kívánságára.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

A Krisztál felvételével megyünk tovább, a Te vagy a jel című dalt Betty kérte tőlünk, aztán érkezik majd Korda György és a Szivárvány fényben című felvétel, ezt Emilia kérte Hahótról.

Még három dal fél bele a mai kívánság műsorba, kettőt már is mondok. Roy és Ádámtól a Még egy kicsit című dalt kérte tőlünk Lívia, aki Felvidéken hallgat bennünket. Aztán Ibolyának szól Puszta Szent Lászlóra, a tesóktól a Virágzik az erdő.

4 perc múlva dél lesz, jön majd a krónika, jönnek a délutánosok. Erika érdeklődött a Messenger után, jelentem, nálunk működik, úgyhogy esetleg próbálkozzon még, vagy írjon e-mailt, ahogy tette. A dal, amit még meghallgatunk a Kívánság műsorban a Padödötől, stílusosan az Itt van a nyár című felvétel, ezt Marika és Kartjuk érte Teskándról. Én meg gyorsan köszönöm szépen figyelmüket, Farics Dori szerkesztette a híreket, és majd érkezik a krónikával, hamarosan Kovács Sándor lesz a délután folyamán a mikrofon mögött. A zenéket a reggeli hangtechnikus Györkös Gorán válogatta, a folytatásban Király Tomislav lesz itt Sanyival, és remélhetőleg önökkel. Kellemes délutánt mindenkinek, viszont hallásra!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A múzeumok nyári éjszakán ma a Lendvai Galéria Múzeum is várja látogatókat. Muraszombatban a képtárban nyílik kiállítás.
1: Janez Janša kormányfő meghívná Szlovénia 4 szomszédos országának vezetőit az augusztus végén megrendezendő Bledi stratégiai fórumra.
2: Országos tájékoztató kampány indul Szlovéniában arról, hogyan lehet védekezni a tartós hűség egészségügyi hatásai ellen.
1: Súlyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvény módosítások miatt.
2: A szerbiai polgárok több mint fele támogatna az ország Európai Uniós csatlakozását, ugyanakkor jelentős a bizalmatlansága a jövőt illetően.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Fordulj Kis Pejlovam táncegyüttes vendég szerepel tegnap este a Domonkosfai Portán. Az egyedülálló magyar néptánc csoport tagjait a hagyományos néptánc mellett a lovas élet szeretete verbuválta össze. Országjáró és határon túli kulturális programjaik során lóháton, díszes viseletben és élő zenével mutatják be a kárpát-medencei pásztortáncokat, verbunkokat és legényeseket.
1: A néptánc mesterek lóháton érkeztek Domonkosvára, hiszen küldetésüknek tekintik a lovas hagyományok és a lótartás ügyének népszerűsítését. Céljuk, hogy a hagyományos életmódon gazdálkodó településeket felkeresve felélesszék és megerősítsék a helyben élő emberek magyarságérzetét és emberi öntudatát. Az együttes azúttal a harmadik alkalommal vendégszerepelt a Muravidéken. A népzene élet kiváló személyiségei néptáncokkal elvarázsolták a domonkosvai közönséget.
0: A múzeumok nyári éjszakáján ma a Lendvai Galéria Múzeum is várja a látogatókat. 18 órától a gyerekek a Kartonopolis szobrászati műhelyben alkothatnak, 19 órakor a Lendvai zsinagógában a Lendva régi fényképeken című kiállítást nyitják meg, és mutatják be a témát feldolgozó könyvet, amelynek szerzője Lendvai Kepe Zoltán. Ezt követi Szára Köves zongora koncertje.
1: A muraszombati képtár ma 18-tól 23 óráig várja a látogatókat, ahol a kis plasztikai tárlatokat tekinthetik meg, ami válogatás a galéria állandó gyűjteményéből. Dr. Robert Inhoff tárlatvezetése 20 órakor kezdődik, amit minden kerek órában megismételnek. A gyerekekkel való foglalkozás 18-tól 20 óráig tart majd a múzeumok nyári éjszakáján.
0: Janez Jánosa kormányfő meghívná Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit az augusztus végén megrendezendő Bledi stratégiai fórumra, közölte a kormányfő tegnap Brüsszelben. Jánosa újságíróknak elmondta, kétoldalú megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, mert Szlovénia számára kiemelten fontos a jó viszony a szomszédos országokkal.
1: Jánosa közölte, hogy az elképzelésről már egyeztetett Magyar Péter magyar miniszterelnökkel, és kapcsolatban áll Christian Stocker osztrák kancellárral is. Az idei 21. konferencián a megbeszélések középpontjában a jövő alakításának lehetőségei, valamint az államok és társadalmak cselekvő képessége áll a gyorsan változó nemzetközi környezetben. A szlovén külügyminisztérium 2006-ban rendezte meg először a fórumot.
0: Országos tájékoztató kampány indult Szlovéniában arról, hogyan lehet védekezni a tartós hőség egészségügyi hatásai ellen. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hideg véred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban.
1: Arra is felhívják a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hőséggel járó időszakok. A tartós meleg különösen az időseket, krónikus betegeket, gyermekeket és más sérülékeny csoportokat veszélyezteti. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. A Life for Adapt program a szlovén kormány 2016-ban elfogadott klímaalkalmazkodási stratégiának végrehajtását segíti.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök június 11-én fordult az Alkotmánybírósághoz a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvénymódosítások miatt. Azzal volt gondja, hogy szerinte a Tiszás parlamenti többség olyan alkotmánymódosításokkal is próbálkozhat a jövőben, amik általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak.
1: Sulyog pedig úgy gondolja, tisztázni kell, hogy az ilyen egyedi helyzetek rendezését célzó alkotmánymódosítások valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e. Mert ha nem, akkor az Alkotmánybíróság tartalmilag is felülvizsgálhatná ezeket. A beadvány több alkotmánybírónál is kivenhette a biztosítékot, közülük heten kizárták magukat az ügyből. Bolt Péter, az AB elnöke sürgősségi eljárásban hétfőre tűzte ki Sulyog beadványának tárgyalását. A hét kizárással ez jó eséllyel nem valósul meg.
0: A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza párt egy képviselője a Magyar Országgyűlésnek tegnap benyújtott törvényjavaslatában.
1: A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetmény emelésre a főpolgármester és a települései, illetve kerületi polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök is 2026. július 1-től lennének jogosultak. Magyar Péter kormányfő Brüsszelben jelentette be, hogy a 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, és július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket is.
0: A szerbiai polgárok több mint fele támogatná az ország Európai Uniós csatlakozását, ugyanakkor jelentős a bizalmatlanság és a pesszimizmus az integrációs folyamat jövőjét illetően, derült ki az Európai Politikai Központ legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint egy esetleges népszavazáson a megkérdezettek 56,5%-a szavazna Szerbia EU tagságára, közölte a Vajdaság ma.
1: Szakértők szerint az eredmények nem meglepőek. Miközben az uniós csatlakozás gondolata továbbra is vonzó sok szerbiai polgár számára, az elmúlt évek elhúzódott tárgyalásai, gyakran változó politikai üzenetek és a bővítési folyamat lassúsága jelentősen erodálta a közbizalmat. A felmérés eredményeit Alekszandar Vučić szerb államfő is kommentálta. Kétségbe vonta a kutatás módszertanát, és azt mondta, ő a felméréseket látott, amelyek eltérő eredményeket mutatnak. Sport.
0: A 32. szlovén kerékpár versenyen ma Kránytól Kránjska Goráig teker a mezőny. 13 év után ismét a Vršići hágon haladhatnak át a versenyzők. A negyedik szakaszon 184 km vár a bringásokra. Az összetetben az új-zélandi Lawrence Pitti áll az élen, a legjobb szlovén Jakob Omrzel a 19. helyen áll 3 etap után. A svájci kerékpár körversenyen ma időmérőt rendeznek a negyedik szakaszon. Arburgban 15 óra után indul az első kerékpáros. Annak ellenére, hogy Tadej Pogacar az első etapon ért célba a legjobb idővel, az összetetben továbbra is szilárdan, több mint 2,5 perc előnnyel tartja a vezetést. Holnap az 5. szakaszon hegyi befutóval ér véget az 5-napos körverseny. Horvátország ellen mérkőzik ma a szlovén női röplabda válogatott a Skopjeben rendezendő Európa Liga utolsó tornáján. Az összecsapás 19 órakor veszi kezdetét. 4 mérkőzést nyert eddig a szlovén csapat a tornán, egy újabb győzelem biztosítaná a belépőt az elődöntőbe.
1: Időjárás. Ma ismét napos, meleg idő várható. Délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul. Közlekedési hírek. Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt akarozik a Steyr Strada forgalma Drámja és Szlovenszke Konyice között mindkét irányban. Akarozik a forgalom Szlovenszka Bistrica jug és Szlovenszke Konyice között Ljubljana felé. A tengermelléki pályán Unec és Raubár Komanda között akarozik a forgalom Koper felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől délutánig, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok addig is kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Király Tomi mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Ilyen.

ki rajtuk a meccs folt. Az enyémet másnap más mosta már, de nem jött ki soha. Beleívódott gyerekkorom,

just stay inside.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Időjárás.
2: Tizenhárom óra van, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és június 20-a is van, meg szombat, úgyhogy nézzük, milyen lesz az időjárásunk, és hát egyébként citromsárga riasztás van érvényben Szlovénia nagy részére, sőt a tengermellékre narancssárga is, méghozzá ugye a magas hőmérsékletek miatt. No de, nézzük akkor. Muravidékre ma egyébként 31 fokot jósolnak, és ugye derült napos időjárásunk lesz. Szlovéniára pedig így hangzik az előrejelzés. Délután a derült napos és ugye meleg időjárásunk lesz, vagyis hőség lesz. A délutáni órákban, illetve estére elsősorban a Szlovénia északi részén előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok. A hőmérséklet pedig országszerte 31 és 35 fok közt alakul. Holnap is folytatódik a derült napos időjárás, és a délutáni esti órákban pedig több helyütt előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet reggel 15 és 21 fok közt alakul, a nap folyamán 29 és 33 fok közt lesz a csúcsérték, de a tenger melléken pedig 36 fokot is mérhetnek. Hétfőn és kedden is többnyire derült napos időjárásra kell számítani, és a délután folyamán mind a két nap előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok, tehát ugye jelenleg úgy áll a légkör, hogy ezek bármikor kialakulhatnak. No de, említsük még meg azt is, hogy Muravidéken holnap reggel 17 fokra számíthatunk, a nap folyamán 30 fok körül lesz a csúcsérték, viszont időnként azért megnövekedhetnek majd a felhők is, és délután akár akkor záporra, zivatarra is lehet számítani, mármint itt Muravidéken. Nézzük akkor a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Ezek pedig akkor most így alakulnak. Krány 30 fokos, Triglav-Kedericán 14 fokot mérnek. Ljubljanában 31 fokot mutatnak a hőmérők. Maribor 30 fokos, Buraszombat 30, Ptuj úgy szintén 30. Celjében 31 fokot mérnek. Koppen 27 fokos, Goricskon 28 fok van, Lendván 30 fokot mérünk, Portoros pedig 32 fokos. Ezek ugye, mármint ezek az adatok az automatikus mérőállomásokról érkeznek, amelyek ugye egy méterrel vannak a földszint felett, és ugye árnyékos helyen, tehát ha 31 fok, akkor ugye az azt jelenti, hogy árnyékban mérik ezt a hőmérsékletet, tehát kint a napon ugye sokkal többnek érezhetjük, úgyhogy nem árt az óvatosság, meg az UV is nagyon magas, ezért akkor mindenképp figyeljenek oda magukra. És csak óvatosan. Mi pedig nézzük akkor, hogy milyen lesz az időjárás Magyarországon. Az általában kevés fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként erőteljesebbé válhat a felhőképződés, és a magasra törő gomolyokból főként a középső és keleti ország részben előfordulhat a zápor, zivatar. Emellett a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadékgóc. Hevesebb csapadékgócokat intenzívebb csapadék, jégeső, illetve akár erős viharos széllökések is kísérhetik. Egyébként többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, késő estére 21 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vasvár megyére pedig közepesen felhőségboltot jósolnak délutánra a meteorológusok és 34 fokos csúcsértéket. Vasárnap, tehát holnap délelőtt még a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésbe le lehet készülni, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések is kísérhetik. Egyébként a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Na, holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is derült lesz az égbolt, Zalára 18, Vasvár megyére 19 fok várható. Délután pedig Zalavár megye. Közepesen felhős 35 fok és záporra készülni kell. Vasvár megye kissé felhős lesz, viszont zivatar, zápor kialakulhat, a csúcshőmérséklet pedig 34 fok körül alakul majd. Hétfőn a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, hőzivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő. Kedden általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás. Zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő, de ugye nem teljesen kizárható. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Békés Csabán 32 fok van, Budapest 33 fokos, Debrecen 32, Győr 33, Pécs, Sármellék, Siófok 30, Szeged, Szolnok 33, Szombathely 31, Lenti 31, Keszthely 32, Nagykanizsa pedig 31 fokos. Mi pedig akkor nézzük még azt is, hogy jelenleg mi a helyzet az utakon.

0: közlekedési hírek.
1: Uravidéken zökkenőmentesen halad a forgalom, illetve a nagyobb torlódások nincsenek, munkálatok viszont vannak. Ugye a Uravidéki autópályán a Pincei határátkelő és a Hosszúfalu elágazó közt egy oldalon zajlik a kétirányú forgalom, illetve Lendva központjában is ugye munkálatok folynak, a kerülőket pedig ugye akkor a táblák jelzik. Na, a távolabbra tartóknak a Steyr autópályán Szlovenske Konyice és a Golorebro alagút közt Ljubljana irányában akadozik a forgalom, valamint Drámlje és a Pletovári alagút közt Maribor irányában is akadozik a forgalom, torlódik a forgalom. Sentil felé is jelenleg sűrű forgalomra kell számítani, tehát ugye Ausztria irányában, ott is tehát lassúbb haladásra kell készülni, illetve a tengermelléki autópályán is akadozik a forgalom több helyt, Ljubljana és Vrhnika közt Koper irányában, Vrhnika és Brezovica közt Ljubljana irányában, Unec és Posztojna közt Koper irányában, valamint Razdertó és Posztojna közt Ljubljana irányában. Mindenkinek pedig szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, meg sok türelmet!

Na, röviden akkor azért csak kicsit szóljunk a foci VB-ről is. Ugye voltak mérkőzések, tegnap az USA is játszott, 2-0-ra győztek Ausztrália ellen. Valamint volt ugye további mérkőzés is, Skócia, Marokkó 0-1 lett a végeredmény, Brazília 3-0-ra győzött Haiti ellen, ott elég volt nekik nagyjából egy első fél időt, már akkor el is döntötték a mérkőzést. Aztán jött Törökország-Paraguay mérkőzés, Paraguay győzött 1-0-ra, és ezzel akkor a törökök búcsúztak is a VB-t. Hát jó, lesz még egy mérkőzésük, de hát ugye tovább jutni már nem nagyon tudnak. Egyébként pedig érdekes, hogy már 50 éve nem történt meg az, ami a törökökkel történt, ugyanis két mérkőzésen 62 kapuna, illetve kapu irányába történő lövésük volt, és 0 gólt szereztek. Tehát azért ez is eléggé ritka számba megy, hát főleg úgy, ugye, ha már 50 éve nem történt meg. Na egyébként pedig ma a következő meccsek lesznek. Hollandia-Svédország 19 órakor, Németország-Elefántcsontpart 22 órakor, majd az éjjel folyamán Ecuador-Curaçao éjjel 2-kor, ugye, és Tunézia-Japán mérkőzés pedig hajnali 6-kor kezdődik majd. Mi pedig most menjünk tovább Bari Lacival, meg Geszti Péter is érkezik Váci Eszterrel.

A 2026-os labdarúgó világbajnokság idején Mexikóváros korlátozni fogja az alkoholos italok árusítását a közterületeken. Az intézkedés azért vezetik be, mert a mexikai válogatott továbbjutását ünneplő hatalmas tömeg, közel 700 ezer ember részben kezelhetetlenné vált a belvárosban. A Dél-Korea elleni győzelem után a szurkolók ezrei lépték el az utcákat, énekeltek, táncoltak, zászlókat lengettek és vuvuzeláztak is. Másnapra azonban a város egyik főútvonala, az Avenida Reforma tele volt szeméttel, a közterület fenntartók pedig csaknem 40 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, írja a Szlovén RTV. A város vezetése szerint a VB alatt elsődleges cél a szurkolók és látogatók biztonsága. Ezért megelőző intézkedéseket vezetnek be. Ezek között szerepel pedig többek közt az illegális utcai alkohol eladás szigorúbb ellenőrzése. Az alkohol árusítás korlátozása a mérkőzések előtti órákban. A bárok és éttermek vendégeinek megakadályozása abban, hogy alkoholt vigyenek az utcára. További óriás kivetítők telepítése és több rendőr utcára vezénylése. A városi vezetés üzenete egyszerű, a szurkolás maradjon meg, de mértékletes alkoholfogyasztással. Egyébként a cég kitér arra is, hogy nem csak Mexikóban okozott gondot az ünneplés, az amerikai Boston belvárosában a skót szurkolók akkora ünneplést rendeztek a skót válogatott győzelme után, hogy több bárban egyszerűen elfogyott a csapolt sör. A jellegzetes kockás kiltet viselő Tartan Army, ahogy nevezik őket, ezzel a válogatott 1990 óta első VB győzelmét és 1996 óta első nagy tornás sikerét ünnepelte. Hát megadták a módját. Mi pedig menjünk tovább zenével, Ákos érkezik, majd Immigrant is itt lesz, meg Bornai Tibor.

Na, balatoni nyár volt, tehát ez. Ma pedig ugye június 20-a van, és ez a menekültek világnapja. Egy olyan nap, amely nem elsősorban a politikáról, hanem az emberekről szól. Azokról, akiknek egy nap úgy kellett dönteniük, maradnak és veszélyben élnek tovább, vagy elindulnak valami ismeretlen felé. A világnapot az Egyesült Nemzetek, tehát a United Nations hívta életre, és 2001 óta minden évben június 20-án tartják. Vannak emberek, akik ugye úgy indulnak útnak, hogy nem tudják mikor, és egyáltalán hazatérnek-e még valaha. Június 20-a, tehát ugye a menekültek világnapja. Ez a nap azoknak állít emléket és ad figyelmet, akik háború, üldöztetés, erőszak vagy más válság miatt kénytelenek elhagyni az otthonukat. Nem turisták, nem kalandványból indulnak útnak, egyszerűen nincs más választásuk. A világnapot ugye az ENSZ még 2000-ben jelölte ki, az első hivatalos megemlékezés pedig 2001-ben tartották. Menekültek helyzetéről szóló 1951-es egyezmény 50. évfordulóján. A menekültek világnapja ugyanakkor nem csak a nehézségekről szól. Arról is, hogy az emberek új életet kezdenek, új nyelvet tanulnak, dolgoznak, közösségeket építenek és próbálnak újra otthonra találni. A nap célja, hogy ne csak számokat lássuk, hanem történeteket, családokat, sorsokat. A világnap üzenete egyszerű, ha az otthon nem magától értetődő dolog. És néha a legnagyobb bátorság nem az, amikor valaki elindul, hanem amikor újra kezdi. Tehát június 20-a menekültek világnapja, egy nap az együttérzésről, a méltóságról és arról, hogy minden ember mögött ott van egy történet. Mi pedig Red Hot Chili Peppers-szel és Németh Róberttel megyünk tovább.

Június 20-a van, ami egyébként Rafael névnap, híber eredetű bibliai név, jelentése pedig Isten meggyógyít. Kedves Rafaelek, boldog névnapot kívánunk, ami pedig a Margitok, Koppányok, Florenciák, Florentinák és Benignák is ünnepelhetnek ma, úgyhogy névnaposoknak akkor boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Most pedig még egy kis zenével folytatjuk, aztán 11 perc múlva 14 óra lesz, akkor már itt lesz Faris Doris, és jönnek a friss hírek.

0: Ilyen. Az éjszakon rossz idők.
1: Ilyen.
2: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A helyi választásokról szóló törvényre vonatkozó népszavazás kiírására irányuló eljárás kezdeményezői, amely megszünteti a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogát a helyhatósági választásokon, aláírásokat gyűjtenek a ljubljanai, valamint maribori, koperi és velenyei gyűjtőpontokon, jelentették be a kezdeményezők. A 2500 aláírás összegyűjtésére rendelkezésre álló határidő hétfőn jár le. A törvény módosításai, amelyeket az országgyűlés hétfőn fogadott el, megfosztják a szavazati joguktól azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel és regisztrált állandó lakóhellyel rendelkeznek. A módosításokat az SDS, az NSZI, az SLS és a Fókusz, valamint a Resznica javasolta, rajtuk kívül a demokraták is megszavazták a módosításokat. A függetlenség 35. évfordulóján a jövő héten országos ünnepséget tartanak. A szervezők az együttműködést és a nemzeti egység emlékezetét kívánják hangsúlyozni. Az ünnepségen két szónok lesz, Natasa Pirc-Muszár államfő és Janez Jánsa miniszterelnök. Annak ellenére, hogy az elnöki hivatal erőfeszítéseket tett egy szónok meghívására. Az államiság napjának országos ünnepségére szerdán kerül sor Ljubljanában a köztársasági téren, amelynek forgatókönyvét Igor Pirkovics készítette, rendezője pedig Román Koncsár. Az UKOM szerint a kulturális és művészeti program a hazát és népét ünnepli zenével, költészettel, tánccal és történetek meséjével. A színpadon különböző generációk legkiválóbb szlovén művészei lépnek fel, akik bemutatásokkal összekapcsolják a történelmi emlékezetet a modern Szlovénia kreatív erejével. Különös figyelmet fordítanak a fiatal művészekre. A lengyel elnök Károly Navrocki visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetést az ukrán elnöktől. A döntést az váltotta ki, hogy Volodymyr Zelenszkij az ukrán hadsereg egyik alakulatát az egykori ukrán felkerő haderőről nevezte el, amelyet Lengyelországban a volhiniai mészárlások miatt súlyos történelmi bűnökért tesznek felelőssé. A két szomszédos állam közös történelmével kapcsolatos feszültségek miatt meghozott, lényegében jelképes döntés árthat a két ország kapcsolatainak, számolt be az MTI. Eddig Varsó volt Kijev egyik leginkább elkötelezett támogatója katonai és humanitárius téren egyaránt az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. februári kezdete óta, emlékeztetett az AFP francia hírügynökség. 2023. áprilisában a kitüntetés Volodymyr Zelenszkijnek történt odaítélését a két ország közötti rendkívüli szolidaritás jeleként értékelték. Sport. A sportmászók világkupa sorozatának csúcspontjára ma és holnap kerül sor Innsbruckban. A verseny középpontjában Janja Garnbret áll, aki harmadik alkalommal próbálja megszerezni az 50. világkupa győzelmét. A 27 éves szlovén mászó 49 győzelemmel tartja a rekordot. A kétszeres olimpia bajnok mellett Lucska Rakovec, Lucia Tarkus, Rosa Rékár, Mia Krampel, Sara Csopár és Luka Potocsár is szerepel.
3: Időjárás.
1: Ma ismét napos meleg idő várható. A délutáni órákban változóan borult időre van kilátás. Estére északon helyi zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban.

0: hogy miért vagy szép nekem.
1: Mai napi születésnapját Nicole Kidman. 1967. június 20-án született át Hawaii-szigetén, viszont ausztrál szülők gyermekeként és Ausztráliában is nőtt fel, egyébként ott is indult a karrierje. Kevés olyan színésznő tudott ennyiszer megülni Hollywoodban. Nicole Kidman a romantikus filmektől a thrillereken át, a drámáig szinte minden műfajban maradandót alkotott. Az igazi nemzetközi áttörést az 1989-es Dead Calm hozta meg, később pedig olyan filmek tették világsztárra, mint a Moulin Rouge, vagy The Others, vagy például az Ausztrália. Pályafutásának egyik legnagyobb elismerését a The Horse című filmért kapta, Virginia Woolf megformálásáért Oscar-díjat nyert. Emellett több Golden Globe és Emmy-díjat is besebelt már. A filmsikerek mellett a sorozatok világába is nagyot alkotott, a Big Little Lies nem csak közönség siker lett, hanem producerként is új korszakot nyitott számára. Érdekesség, hogy gyerekként balettozott és eredetileg nagyon félénk volt. Később azt mondta, a színjátszás segített kilépni a komfortzónájából. Nicole Kidman ma már nem csak Hollywood egyik legismertebb arca, hanem azok közé a színésznők közé tartozik, akik több mint 4 évtized után is folyamatosan képesek megújulni. Tehát boldog születésnapot kívánunk Nicole Kidmannek, és akkor jöjjön és Robbie Williams-szel együtt tőlük a Something Stupid című dalt fogjuk hallani.

Ma ünnepli születésnapját Lovasi András is, a magyar alternatív zeneélet egyik legmeghatározóbb alakja. 1967. június 20-án született, vagyis egy napon ugye Nicole Kidmannel, még az év is stimmel. No, a neve pedig több generáció, ugye Nicole Kidmannel, még az év is stimmel. No, a neve pedig több generáció összefort, ugye a magyar könnyűzene egyik legerősebb.

nyilatkozott arról, hogy számára a dal nem pusztán zene, hanem történetmesélés. Érdekesség, Lovas eredetileg földrajz történelem szakos tanár irányba indult volna, végül azonban a zene teljesen más pályára vitte. Több mint 3 évtized után is aktív, koncertjén ma is együtt éneklik vele a régi és az új dalokat is, majd pedig kevés előadónak adatik meg. Lovas András azok közé az előadók közé tartozik, akik nem csak dalokat írtak, hanem egy egész zenei nyelvet teremtettek a magyar alternatív színtéren. Meg egyébként ugye Kossuth díjas is. Na, boldog születésnapot kívánunk neki is. Jöjjön Kispál és a Borz, ha az életben.

furcsa ez, de milyen furcsa lesz, hogyha egyszer kinyílt az ajtó, bent is ugyanúgy kemény a padló. Ki is mondta ezt, hogy

Egy felhívás következik. Lendve községi magyar nemzeti önkormányzati közösség idén is megszervez a nemzetközi halászléfőző versenyt. Rendezvényre pedig július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván a Kubis szálloda és a Bella Venecia közötti parkoló területén. Akik szeretnék próbára tenni főzőtudományukat és megmérettetni magukat a halászlékészítésben, június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. Tehát van még 2 nap, vagyis hétfőig lehet még, ugye, jelentkezni, úgyhogy aki nem tette meg, az még megteheti. Nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető Lendva községi magyar nemzeti önkormányzati közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődött szeretettel várnak a Lendvai nemzetközi halászléfőző versenyre. Tehát hétfőig még lehet jelentkezni, úgyhogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Mi pedig trénnel megyünk tovább, meg az Andalgóval.

Na, a péntek este elegáns és emelkedett hangulatban rendezték meg a Miss Universe Hungary 2026 koronázási ceremóniát a Budapesti Operett Színház Kálmán Imre Teátrumában. A 12 döntős közül megválasztották azt a hölgyet, aki a következő egy évben Magyarországot képviseli a világ legismertebb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőn Puerto Ricóban egyébként. Na, a verseny során a hölgyek több fordulóban is bizonyították szépségüket, személyiségüket, kommunikációs készségüket, kisugárzásokat és rátermettséget. A zsűri döntés alapján végül Miss Universe Hungary 2026 királynője, Kis Kamilla, a 25 éves budapesti versenyző lett. Első udvarhölgy Sarka Lilien, második udvarhölgy Óvári Kinga, közönségdíjas Hottya Fanni. Na, a Miss Universe Hungary elnöke, Özer Nóra pedig kiemelte. A Miss Universe Hungary ma már sokkal több, mint egy szépségverseny. Fontos számunkra, hogy a versenyzők példaképként is helytálljanak, ezért évek óta kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás. Büszkék vagyunk arra, hogy hosszú évek óta együttműködő partnerünk az Egy Lépéssel Több, Hajós István Alapítvány, amely idén is bemutatta példaértékű munkát és küldetését. A királynő tökéletes választás, bízom benne, hogy nagyon jó helyezést fog elérni a világversenyen. Na, az est folyamán egyébként számos külön díj is gazdára talált, Miss Devo Kis Kamilla lett, Miss Fibula Sarka Lilien, Szafi Szépe Puy Zsófia, míg a Miss Natural Óvári Kinga. Mi pedig gratulálunk nekik, és megyünk is tovább, jön Maja Kiotz, meg Punani Masszif is itt lesz.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, fémpolom, vándormadár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik szeméttelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

Na 8 perc múlva pedig 15 óra lesz, akkor pedig ugye várja önöket a terepjáró, és ma két témával. Az egyik, szólunk arról, hogy tegnap a Fordulj Kispejlóban tánc együttes vendég szerepelt a Domonkosvai portán, és ugye a részletek akkor jönnek a terepjáróban. Utána pedig szólunk arról is, hogy a Lendvai Színház és Hangversenytelem előcsarnoka ma délelőtt a régiség kedvelőinek találkozó helyévé vált, ugyanis a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete megszervezte már hagyományossá vált találkozóját. Ez pedig akkor a másik téma lesz. Úgyhogy ez a két téma hamarosan várja önöket a terepjáróban 15 órakor. 2, 3.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenu mo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Június 20-a van szombat, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, mi pedig Terepjáróval folytatjuk a műsort, ha tehetik, tartsanak velünk, mi pedig két témával készültünk, úgyhogy nézzük is őket, és már is itt az első témánk. A Fordulj Kismejlovam táncegyüttes vendég szerepelt tegnap este a Domonkosfaj portán. Az egyedülálló magyar néptánc csoport tagjait a hagyományos néptánc mellett a lovas élet szeretete verbúválta össze. Országjáró és határon túli kulturális programjaik során lóháton, díszes viseletben és élő zenével mutatják be a kárpát-medencei pásztortáncokat, verbunkokat és legényeseket. Így volt ez Domonkosfán is. Fehér Ilona összeállítását hallják az eseményről.
2: A hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel a Sálovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében érkezett Domonkosfára. Orbán Dusán, a helyi magyar önkormányzat elnöke összegezte az esemény összekötő és hagyományőrző jelentőségét.
3: Már tradicionálisan júniusi hónapban a június 25-i államalapítás ünnepe alkalmából a közösségünk egy ilyen átívelő, összekötő kapocsként megpróbál kedveskedni minden sali községi lakosnak. Az idei évben egy kicsit ezt kibővítettük, hisz egy rendkívüli előadás van ma a Domonkosfán vendégül, és így gondoljuk, hogy egy kicsit mindenkinek a kedvébe járunk a nyári szünet előtt, hogy ezzel is szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy milyen szép a portánk, és hogy milyen jó itt a program, és hogy többször is látogassanak el hozzánk.

0: A néptáncmesterek lóháton érkeztek Domonkosfára, hiszen küldetésüknek tekintik a lovas hagyományok és a lótartás ügyének népszerűsítését. A népzenei élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, akik aranysarkantyús díjasok és a népművészet ifjú mesterei kiváló néptáncukkal elvarázsolták a domonkosfai közönséget. Rádiónknak Kovács Norbert, a Fordulj Kispejlovam néptánc együttes létrehozója nyilatkozott az együttesről és a hagyományőrző lovas túra céljáról.
1: Minden évben van egy olyan küldetés jellegű programunk, amikor egy héten át egy kiválasztott tájegységen lovagolunk. Ez most az Őrség és a Muravidék kapcsolódása volt. Vasvár mellől Oszkó településre indultunk, és onnét lovagoltunk Lentin át egészen idáig, tehát körülbelül egy 150 kilométeres utazás volt ez. Ez több napon át természetesen. És az állomások pedig olyan települések, ahol van a kultúrának nyoma, ahol vannak hagyományőrzők, táncosok, zenészek, citerások, énekkar, népzenekar, helyi kis tánccsoport, és őket szeretnénk ilyenkor megszólítani, találkozzunk egymással, legyen egy közös esténk, és mi azért cserébe, hogy kapunk a lovainknak egy éjszakára szállást, és saját magunknak is esetleg egy vacsorát hozzá, ezért felajánlunk egy műsort, mi hozzuk a zenekart, és természetesen gázsi nélkül vállalunk egy-egy ilyen esti előadást.
0: A csak férfiakból álló együttes a domonkosfai közönségnek szinte az egész Kárpát-medence tájegységeinek néptáncából és népzenéjéből adott ízelítőt.
1: Próbáljuk közben a közönséget lelkesíteni, megértetni velük, hogy ez a kultúra, ez egészen más tempóba halad, mint a világ körülöttünk. Ez egy 1000 éves ügy, és nyugodtan, bölcsen és óvatosan kell kezelni, viszont kezelni kell, vigyázni kell rá és művelni kell a fiataloknak, a gyerekeknek, át kell adjuk ezeket az értékeket, mert ahogy ez volt a múltunk, ez a jövőnk is.
0: És mi a lovak szerepe? Tudjuk, hogy a magyarok egy lovas nemzet, ebből ered a kapcsolódás?
1: Így van, hát különböző nemzeti lovas programok vannak. A lényeg az, hogy lovagoljanak az emberek, tehát szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy program legyen. A programot mi ki tudjuk teljesíteni abban, hogy vannak lovaink, neveljük a lovainkat, tehát hogy szaporítjuk őket, értékes lovakat tartunk, és olyanokat, amelyek magyar fajták természetesen, és használjuk őket társként az életünkben, akár a munkában is, de elsősorban lovaglásra, kocsihúzásra, mi falusi emberek vagyunk, Kiscsősz egyébként ennek az egésznek a központja, ez egy 110 lelkes falu, Veszprém vármegye, Vas megye felüli Csücskében, és hát igazi falusi élet van, ahol a lónak tényleg az a szerepe, ami egykor is volt, tehát nem dísznek tartjuk meg ilyen úri dolgokra, hanem a természetes emberi kapcsolatok, társ és a háztáji állat jelenléte tulajdonképpen ez. Ők azért vannak velünk, hogy bizonyítsuk, hogy ez a kultúra nem halt ki, újjá is lehet éleszteni, Magyarországon gyönyörű lovagolható területek vannak, egyébként most más kell mondjam, hogy itt a szlovéniai magyar területeken is kiváló lovagolható területek vannak, erdők, mezőgazdasági utak, természetesen úgy járunk mindig, hogy nem bántva a természetet, és nem bántva a gazdálkodók kultúrterületeit, ahol ugye növényeket termesztenek, és be lehet lovagolni több száz kilométert úgy, hogy nem ütközik az ember akadályukba. Ez a turizmusban egy hatalmas lehetőség, és hát mellette ott a kultúra, tehát befogadó helyszínek, települések 1000 értéket rejtenek templomaikban, építészetükben, az ott élő emberek tudásában, és mi ezekkel is szeretünk találkozni.
0: A hagyományőrző lovastúra már 3. alkalommal érintette a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területét, mondta Kovács Norbert, csoportvezető.
1: A 3. határkerülés volt az idén, ez egy zarándoklat, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb lovas társaság összefogva saját lovaglót területeket kijelölve körbe lovaglója a Trianon előtti határokat. Egyfajta emlékezés ez, most Mohács 500 kapcsán is egy fontos ünnepünk, és ezért tűztük ki, hogy az idén a 3. is megtörténik. Ez a tavasszal történt, ez a lovaglás, most a tavasszal éppen errefelé. Itt jártunk, itt is megszálltunk, és aztán innen tovább mentünk még Ausztrián át egészen Pozsonyig, a Dunáig. Ez egy különleges élmény volt számunkra.
2: A Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnoka ma délelőtt ismét a régiségek kedvelőinek találkozó helyévé vált. A Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete ugyanis ismét megszervezte már hagyományossá vált találkozóját. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid az Egyesület elnökét, Franz Korent kérdezte.
3: Az idei találkozó immár a 24. a sorban. Minden asztalt kiadtunk, így már nincs több hely. Úgy tűnik, hogy az érdeklődés évről évre egyre nagyobb. El kell mondanom, hogy egyre több fiatal gyűjtő jelenik meg, és egyre több befektető is fektet be ebbe a területbe. Idén a szokásoknak megfelelően Horvátországból, Magyarországról és Szlovéniából érkeztek kiállítók. A befektetők közül azok is, akik úgymond a gyűjtők első ligájába tartoznak, akik nagyobb összegeket fektetnek ezekbe a tárgyakba. Ezért ma az eladók és vásárlók is abban bízhatnak, hogy jó üzletek köttetnek. Az áruválaszték rendkívül sokszínű. Mint minden alkalommal, most is találhatók antikvitások, pénzérmék, fegyverek, ékszerek, bankjegyek. Kisebb mértékben bélyegek és érmek is. Egyre több azonban a könnyebben elérhető gyűjtői darab, mint például az emlékkiadású euróérmék vagy a képeslapok. A kezdők számára ezek nem jelentenek nagy befektetést, ugyanakkor ezeknek a tárgyaknak az értéke is fokozatosan emelkedik az évek során. Mondta a régiséggyűjtők idei találkozójáról Franz Koren, a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének elnöke. A színház és hangversenyterem előtere ott jártunk, jócskán tele volt érdeklődővel, ami az Egyesület elnöke szerint részben a nemesfémek piaci árának növekedése miatt is köszönhető. A fiatal befektetésorientált gyűjtők mellett viszont helyet kaptak a szenvedélyesebb gyűjtők is, akik már évek óta visszajárnak Lendvára.
4: Tarjáni István vagyok, Csurgóról érkeztünk, Magyarországról, és én zömébe a szúró-vágó fegyvereket gyűjtöm, kardokat, pallósokat és szabjákat. Hát most már lassan 15 éve ide járunk Lendvára. Mindig szívesen látnak bennünket, mindig sikerül valamit eladni, venni is szoktam.
3: Miért pont erre esett a választás, hogy ezt kezdi gyűjteni, illetve ezzel kezd foglalkozni? Mi ennek a története?
4: Ennek az a története, hogy én régen pénzt gyűjtöttem, régi pénzt gyűjtöttem. Aztán Zalaegerszegen voltunk egy alkalommal, ott láttam egy olyan kardot, amit ezzel a flexel csiszoltak meg, hogy a rozsdát eltávolítsák róla. Akkor Nézics Feri barátomnak mondtam, innentől kezdve elkezdem én a kardokat gyűjteni. És hát ez 16-17 éve körülbelül, nekiálltam a kardokat gyűjteni, és tessék megnézni, mind minőségi kardok vannak az asztalomon, ott nem látszott egy rozsdás kard se, egy flexált csiszolt kard se, hanem ott minőségi, mert otthon én tisztítom a kardokat, és megpróbálok minőségit előállítani. A jelenlegi gyűjteményem 43 darab magyar kard, ami a honfoglalástól a második világháború kezdetéig, 1939-ig bezárólag gyűjtöttem a kardokat. Ezek több kiállításon is részt vettek, és tetszett mindenkinek.
3: És melyik kardjára, illetve a gyűjteménye melyik darabjára a legbüszkébb?
4: Egy Rákóczi kardra, egy 1694-es, gyártású, kassan készült az a kard. Ő van talán a legjobb állapotban, és a Rákóczi szabadságharchoz köthető az a kard.
3: Az esemény újfent bizonyította, hogy még mindig nagy az érdeklődése a régiséggyűjtés iránt.
2: Szombat van, június 20-a, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig a Terepjárót hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
5: A Muravidék hullámhossza.
6: MMR

Bomba robbant a világ futballban, ugye jelképesen, ugyanis 46 évesen aktivizálta magát Ronaldinho, minden idők egyik legnépszerűbb is. Feltétlenül legszórakoztatóbb labdarúgója, 2005-ös esztendő aranylabdása. A 97-szeres brazil válogatott csatár 10 éve vonult vissza a Fluminense-ből, most pedig az olasz harmadik ligás Ravenna Calciohoz írt alá. Azt mondják, hogy a Cristiano Ronaldo 41 évesen, vagy Lionel Messi lassan 39 évesen öregnek számít a futballban. Lehet, de akkor mit mondjunk, ugye Ronaldinho Gauchóra, aki márciusban betöltötte a 46-ot, és már 10 éve visszavonult az aktív futballból. Visszavonult ugye, még a Fluminense játékosaként, de péntek esti bejelentés szerint pedig 2005-ös esztendő aranylabdása, 2002 világbajnoka, Barcelona és az AC Milan egykori sztárja, 97-szeres brazil válogatott csatár reaktiválta magát, és a Serie C-be az olasz harmadik ligás Ravenna Calcio csapatához igazolt. Új színek, ugyanaz a mosoly. Újra táncolni akarok a labdával a pályán, a történelem új fejezetét akarom írni Ignációval és a Cipriani családdal. A futball nekem mindig is örömforrás volt, és ezt a boldogságot el akarom vinni Ravennába. Na ezt nyilatkozta Ronaldinho a La Gazzetta dello Sportnak, miközben kitűzte a célt a feljutást a másodosztályban. A Cipriani família egyet jelent a Ravenna Calcióban. Az alapító Arrigo Cipriani volt, a neves gasztronómiai vállalkozó, étterem tulajdonos, a klub jelenlegi elnöke pedig a fia Ignácio. Ki ezekkel a szavakkal jelentette be a világsztár szerződtetését. Ronaldinho leigazolása különleges pillanat klubunk számára, ő mindig is a bálványon volt, az ő hatása messze túlmutatott azon, amit a pályán bemutatott. Ronaldinho neve az öröm szinonimája. A hivatalos bemutatás egyébként kedden lesz Miamiban, mivel Ignácio Cipriani már 24 év az Egyesült Államokban él, viszont továbbra is szorosan kötődik szülővárosa a Ravennához. Ronaldinho természetesen játszani fog a csapatban, ugyanakkor szerződtet és a remek marketingfogás egyfajta nagykövete is lesz a Ravenna Calciónak. Tehát 46 évesen újra aktiválja magát Ronaldinho, és hát bizonyára azért a lehetsége még mindig megvan, és akkor az Serie C-ben lehet majd követni is. Mi megmegyünk tovább zenével, jön a tartós béke a Kaukázostól, meg a boldog idő Zorántól.

85 éves korában elhunyt James Burroughs, a Cheers című szitkom társalkotója, számos sorozat epizód rendezője, írja a Variety nyomán a HVG. Burroughs igazi tévés veteránnak számított, teljesítményét 11 Emmy-díjjal ismerték el. A szitkom azon belül is a pilot epizódok mesterének számított. A szitkom ipar ugye a nézők neki köszönhetik, hogy három kamera helyett ma már a 4 kamerás felállás az alap. De például Burroughs rendezte a Will és Grace című sorozat valamennyi epizódját 1998-tól 2020-ig. A Jó barátok 15 részét is jegyezte. 2015-ben rendezte meg az ezredik szitkom epizódját, ami Hollywoodban is kimagasló mennyiség. És néhány a további sorozatok munkái közül Taxi, The Bob Newhart Show, Wings, Frasier, Third Rock from the Sun, Dharma és Greg, Agymenők, Két pasi meg egy kicsi, Hank, Mike és Molly, csak hogy néhányat említsük. 85 évesen, tehát elhunyt James Burroughs, nyugodjon békében. Mi pedig Zoránnal megyünk tovább, már ígértük, utána pedig akkor jön a 7x száma is.

Jöjj vissza nyár, Pál Dénes volt, tehát ez is ez ugye az új hét. Ez zeneszáma az önök szavazati alapján a délelőtt folyamán lett kiválasztva, és egy hétig itt lesz velünk, naponta kétszer is hallhatjuk, hogy így megismerhetjük az újdonságot, tehát Pál Dénes, jöjj vissza nyár. Nálunk pedig akkor még egy kis zene következik, 16 órakor érkezik majd Faris Doris, jönnek a friss hírek, következő órában pedig érkezik a hétvégi randevú is.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Mennyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Pontosan 35 évvel ezelőtt kezdte meg működését a szlovén hírügynökség első hírének közzétételével. A kezdetben főként a függetlenségi eseményekről tudósító ügynökségből országos információs szolgálattá fejlődött az STA. Ma naponta több száz hírt közöl és szöveges, fényképes, rádiós és videós tartalmakat is biztosít. Így az újonnan alakult állam országos hírügynökségre és ezzel együtt fontos kommunikációs csatornára tett szert, kezdetben főként a külföldi közönséggel. Ezt megelőzően Szlovéniában csak a közös jugoszláv hírügynökség, a TANJUG működött. Az STA, amelyet ma több mint 80 újságírót, fotóst és egyéb munkatársat foglalkoztat, naponta átlagosan mintegy 400 hírt közöl szlovén és angol nyelven. A függetlenség első éveiben Szlovénia magas inflációval küzdött. 5 évbe telt, mire a fogyasztói árak éves növekedése 10% alá esett, majd további 10 évbe telt, mire 2% alá csökkent. 2025 végére az árak körülbelül 2210%-kal voltak magasabbak, mint 1991 közepén. Mivel az árakkal együtt a bérek is emelkedtek, Szlovéniában a legtöbb ember ma többet engedhet meg magának, mint a függetlenség elnyerésekor. Még 1991-ben egy átlagos havi nettó bérért 397 kg kenyeret lehetett vásárolni, tavaly már 417 kg-ot. 1991-ben 27 percet vett igénybe 1 kg kenyér elkészítése, tavaly 24 percbe telt. A vásárlóerő más alapvető élelmiszerek, például a burgonya, a cukor, az olaj, a liszt és a hús esetében is emelkedett. 1991-ben egy átlag fizetésért 787 kg burgonyát lehetett vásárolni, de 2025-ben ez az összeg 1741 kg-ra elég. A két napos brüsszeli EU csúcs találkozó alkalmával Janez Janša kormányfő támogatta azt a felhívást, hogy felgyorsítsák az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldéséről szóló új rendelet végrehajtását. Bejelentette, hogy Szlovénia csatlakozik az első ilyen jellegű kezdeményezéshez, amely működőképes lesz. Janša 18 másik tagállam vezetőjével együtt levelet intézett Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, és António Costához, az Európai Tanács elnökéhez, amelyben felszólították az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldéséről szóló új európai rendelet által kínált lehetőségek teljes körű kihasználására. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Szlovénia csatlakozik-e ahhoz az 5 tagállamhoz, amelyek az EU-n kívül tervezik a migránsok visszaküldésére szolgáló központok létrehozását, Janša bejelentette, hogy az első olyan kezdeményezéshez csatlakozik, amely működőképessé válik. Sport. A világ legjobb falmászói versenyeznek ma az Innsbruckban rendezendő világkupa versenyen. A délelőtti megmérettetésen 6 szlovén mászó biztosította szereplését az esti elődöntőben. Janja Garnbret harmadik alkalommal indul az 50. világkupa győzelméért. Az elődöntő ma 19 óra 40 perckor kezdődik, holnap ugyanabban az időben a döntőre kerül sor.
2: Időjárás.
1: Délután is napos, meleg idő várható. Estére északon helyi zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámnye és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, de akadozik a forgalom Drámnye és Pletovárje között is Maribor irányában, a tengermelléki strádán pedig Unec és Posztojna között Koper felé.
2: Ilyen.
1: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.
4: Világbajnokság 2026.
5: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
4: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Nagy utazás, és Malek Andrea volt ez. Na, Mókus és a 40 plusz is mindjárt itt lesz velünk. Dunántúli sláger, aztán pedig várja önöket a hétvégi randevú, arról pedig akkor semmiképp sem maradjanak le. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk. Jó rádiózás, szép délutát!

0: Ez itt a hétvégi rendezvú Dorával és Dorisszal. Befűszerezzük a szombat délutánt.
1: Sziasztok!
0: Én is köszöntelek benneteket egy újabb hétvégi rendezvún.
1: Ma Dóra
0: és Doris tart veletek.
1: Mai műsorunkban arról fogunk beszélni, hogyan győzhetjük le a félénkséget, és mit tehetünk akkor, ha úgy érezzük, nehezen szólalunk meg mások előtt.
0: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
1: Ha kedvetek van velünk rendezvúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Voltál már olyan helyzetben, amikor pontosan tudtad, mit szeretnél mondani, de végül inkább csendben maradtál?
1: Vagy amikor egy egyszerű bemutatkozás, egy kérdés feltevése, vagy egy felelés az órán sokkal nehezebbnek tűnt, mint ami ennek valójában lennie kellett volna?
0: Ha igen, akkor egyáltalán nem vagy egyedül. A félénkség nagyon sok fiatal érint, még akkor is, ha kívülről ezt gyakran nem lehet észrevenni.
1: Sokan úgy érzik, hogy csak ők küzdenek ezzel, miközben a környezetükben is rengetegen élnek át hasonló helyzeteket.
0: A félénkség tulajdonképpen egyfajta szorongás társas helyzetekben. Akkor jelenik meg, amikor úgy érezzük, hogy mások figyelnek minket, megítélnek bennünket, vagy véleményt alkotnak rólunk.
1: Ilyenkor könnyen elkezdünk aggódni amiatt, hogy vajon mit gondolnak rólunk mások. Attól félünk, hogy hibázunk, valami rosszat mondunk, vagy kellemetlen helyzetbe kerülünk. Ezek a gondolatok pedig még jobban felerősíthetik a feszültséget.
0: Fontos azonban tudni, hogy a félénkség önmagában nem rossz dolog. Nem jelenti azt, hogy valaki gyenge, ügyetlen vagy kevésbé értékes másoknál. Sokszor egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben több időre van szükségünk ahhoz, hogy feloldódjunk.
1: Érdekes, hogy miközben mi úgy érezzük, mindenki minket figyel, a valóság gyakran egészen más. A legtöbb ember annyira saját gondolataival, problémáival és bizonytalanságaival van elfoglalva, hogy jóval kevesebb figyelmet fordít ránk, mint gondolnánk.
0: Talán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mit tehetünk, ha szeretnénk magabiztosabbá válni. A szakemberek szerint a legjobb módszer nem az, hogy rögtön a legfélelmetesebb helyzetekbe ugrunk bele, hanem hogy fokozatosan haladunk előre.
1: Ez azt jelenti, hogy kis lépésekben próbáljuk ki magunkat. Például megszólítunk valakit az iskolában, hozzászólunk egy beszélgetéshez, vagy felteszünk egy kérdést az órán. Ezek apróságnak tűnhetnek, de minden ilyen helyzet egy újabb sikerélményt jelenthet.
0: A gyakorlásnak hatalmas szerepe van. Minél többször teszünk valamit, annál kevésbé válik ijesztővé. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden alkalom könnyű lesz, de idővel egyre természetesebbnek fogjuk érezni azokat a helyzeteket, amelyek korábban szorongást okoztak.
1: Az is segíthet, ha egy kicsit jobban odafigyelünk a saját gondolatainkra. Sok félénk ember hajlamos arra, hogy előre a legrosszabb forgatókönyvet képzelje el, és biztosra vegye, hogy valami rosszul fog elsülni.
0: Pedig ezek a feltételezések gyakran nem a valóságon alapulnak. Érdemes ilyenkor megkérdezni magunktól, hogy valóban biztosak vagyunk-e abban, amit gondolunk, vagy csak feltételezzük, hogy mások negatívan fognak reagálni.
1: Az önismeret szintén sokat segíthet. Ha tudjuk, hogy pontosan mitől félünk, könnyebben találhatunk megoldást is. Lehet, hogy valaki a visszautasítástól tart, míg más attól fél, hogy hibázik, vagy nevetségessé válik.
0: Nagyon fontos az is, hogy észrevegyük a pozitív tapasztalatokat. Sokszor csak azokra az alkalmakra emlékszünk, amikor valami kellemetlenül sikerült, miközben megfeledkezünk azokról a helyzetekről, amikor bátrak voltunk és jól alakultak a dolgok.
1: Egy rövid beszélgetés, egy sikeres felelés, vagy akár egy új ismerettség is olyan élmény lehet, amely növeli az önbizalmunkat. Ezeket a kis sikereket érdemes tudatosan számon tartani.
0: A félénkség csökkentésében a relaxációs technikák is segíthetnek. Vannak, akiknek a sport, másoknak a zenehallgatás vagy a légző gyakorlatok segítenek abban, hogy nyugodtabbak legyenek egy stresszes helyzet előtt.
1: Ugyanakkor fontos beszélni arról is, hogy mikor érdemes komolyabban foglalkozni a problémával. Nem minden félénkség igényel segítséget, de vannak helyzetek, amikor már jelentősen befolyásolja a mindennapokat.
0: Például akkor, ha valaki nem mer megszólalni az órán akkor sem. Amikor tudja a választ, vagy

0: Vannak, akiknél a szorongás testi tünetekkel is együtt járhat. Ilyen lehet a remegés, a fokozott izzadás, a gyomorgörcs vagy akár a heves szívdobogás. Ezek a tünetek nagyon megterhelőek lehetnek, ezért nem szabad őket figyelmen kívül hagyni.
1: Ilyen esetekben érdemes segítséget kérni. Beszélhetünk a szüleinkkel, egy tanárral, az iskolapszichológussal vagy más olyan felnőttel, akiben még bízunk. Sokszor már az is megkönnyebbülést jelent, ha valakinek elmondjuk, hogyan érezzük magunkat.
0: Ha pedig úgy érezzük, hogy egyedül nem tudunk változtatni a helyzeten, bátran fordulhatunk pszichológushoz vagy más szakemberhez. A segítségkérés nem a gyengeség jele, hanem annak a felismerése, hogy nem kell minden problémát egyedül megoldanunk.
1: Talán ez a legfontosabb üzenet, amit ma szeretnénk átadni. A félénkség gyakori dolog, és sok esetben idővel, gyakorlással és türelemmel jelentősen csökkenthető.
0: És soha ne felejtsétek el, attól, hogy félénkek vagytok, ugyanolyan értékes, szerethető és fontos emberek vagytok. A bátorság ugyanis nem azt jelenti, hogy nem félünk, hanem azt, hogy a félelmeink ellenére is megpróbálunk előrelépni.
1: Következzen egy zeneszám,
0: majd pedig könyv és filmajánlóval folytatjuk.

0: Mai könyvajánlónk a világirodalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású regénye. Bűn és bűnhődés, Fjodor Dosztojevszki tollából. A mű először 1866-ban jelent meg, és azóta is az egyik legtöbbet olvasott klasszikus, amely újra és újra gondolkodásra készteti az olvasókat.
1: A történet főszereplője Raskolnyikov, egy fiatal egyetemista, aki mély szegénységben él, és egyre inkább meggyőzi magát arról, hogy bizonyos embereknek joguk van átlépni az erkölcsi szabályokat, ha ezzel valamilyen nagyobb célt szolgálnak. Egy végzetes döntés következtében azonban olyan útra lép, amely alapjaiban változtatja meg az életét.
0: A regény különlegessége abban rejlik, hogy nem maga a bűntény áll a középpontban, hanem az azt követő lelki folyamatok. Dosztojevszki rendkívül részletesen mutatja be a főhős vívódását, bűntudatát és azt a belső harcot, amelyet önmagával folytat.
1: Az olvasó szinte végig Raskolnyikov gondolataiban jár, és együtt éli át vele a kétségeket, a félelmeket és a lelkiismeret egyre erősödő hangját. Éppen ezért a bűn és bűnhődés nem csupán egy regény, hanem egy mély lélektani utazás is.
0: A mű olyan kérdéseket vet fel, amelyek ma is aktuálisak. Meddig mehet el az ember a célja érdekében? Van-e olyan tett, amely igazolható, és valóban meg lehet-e szabadulni a bűntudattól?
1: Ha egy olyan könyvet kerestek, amely egyszerre izgalmas történet, filozófiai elmélkedés és lélektani regény, akkor a bűn és bűnhődés mindenképpen megér egy olvasást. Nem könnyű olvasmány, de olyan mű, amely hosszú ideig velünk marad az utolsó oldal elolvasása után is.

0: Ez már a filmajánlónk, benne pedig a Jákob Lajtorjája című film.
1: A Jákob Lajtorjája egy különleges pszichológiai horror és thriller, amely nem az olcsó ijeszgetésekre épít, hanem fokozatosan bizonytalanságba és nyugtalanságba taszítja a nézőt. A film főszereplője Jacob Singer, egy vietnámi veterán, akinek az életét egyre furcsább és félelmetesebb események kezdik el uralni.
0: Jakobot évek óta visszatérő rémálmok gyötrik a háborúról, de hamarosan már nem tudja eldönteni, hogy mi történik valójában, és mi csupán a képzeletének szüleménye. Különös alakokat lát, démoni arcok jelennek meg előtte, és úgy érzi, mintha lassan elveszíteni a kapcsolatot a valósággal.
1: A helyzetet tovább bonyolítja, hogy amikor segítséget próbál kérni, egyre több rejtélybe ütközik. Olyan emberekkel találkozik, akik hasonló élményekről számolnak be, miközben a körülötte lévő világ egyre zavarosabbá és ijesztőbbé válik.
0: A film egyik legnagyobb erőssége az atmoszférája. A néző ugyanúgy bizonytalan lesz, mint a főszereplő, és végig azon gondolkodik, hogy vajon mi igaz abból, amit lát, és mi csupán Jakob megtört elméjének része.
1: A Jákob Lajtorjája ugyanakkor nem csak egy horrorfilm. Mélyebb témákat is érint, például a traumát, a veszteséget, a bűntudatot és azt, hogy a múlt eseményei milyen hosszú árnyékot vethetnek az ember életére.
0: Éppen ezért ez a film sokkal inkább egy nyugtalanító lélektani utazás, mint hagyományos horror. Nem feltétlenül a szörnyek vagy a démonok miatt félelmetes, hanem azért, mert folyamatosan megkérdőjelezi a valóságot.
1: Ha szeretitek az elgondolkodtató, sötét hangulatú filmeket, amelyekben a rejtély és a pszichológiai feszültség legalább olyan fontos, mint maga a történet, akkor a Jákob Lajtorjája mindenképpen megér egy estét.
0: Ez egy olyan film, amelyet nem könnyű elfelejteni. A történet fordulatai és a befejezés még sokáig velünk maradhatnak azután is, hogy véget ér a film.

magamat ringatom, míg ő landol egy almafán az Isten kertjében, almabort inhalál.

0: Kedves hallgatóink, mai randevunk véget is ért.
1: Ne feledjétek, egy hét múlva is lesz randevú.
0: Addig is. Sziasztok!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Meg Eszti Péter is a jazzben gaz volt ez, és a Cantaloupe, tehát egy ilyen kis feldolgozás, egyébként pedig felhők jelentek meg ugye itt Moravidék fölött is, és jelenleg azt mutatja az előrejelzés, hogy a 19 órakor akár még némi kis esőre is számíthatunk, utána pedig akkor majd feloszlanak a felhők. Hát egyrészt, hogy arról volt szó, hogy majd holnap lesz inkább ez az eső, de úgy tűnik, hogy akkor akár ma is érinthet majd bennünket. No, viszont az időjárásról azért majd kicsit többet, amikor érkeznek a hírek, mert ugye hamarosan érkeznek a hírek. 3 perc múlva, 17 óra, akkor itt lesz majd Farizs Dorisz a friss hírekkel. No, a következő órában pedig majd várjuk Önöket vissza, hiszen lesznek gyerekgondoltok, mert megismételjük a tech műsort is, úgyhogy továbbra is akkor jó rádiózást, számítunk a figyelmükre.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Körülbelül 256 ezer iskolás számára szerdán ér véget a tanítás a bizonyítványok kiosztásával. Ezután kezdődik számukra a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidei tevékenységben vehetnek részt. Számos intézmény és egyesület kínál változatos programokat, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást. A szünidő alatt gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. A múlt héten 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták a bizonyítványokat. A 2026-2027-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban. Eddig 23.683 jelölt regisztrált. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák. A Szlovén Önkormányzatok Szövetsége javaslatot nyújtott be a pénzügyminisztériumnak és a helyi önkormányzatok kohézió és regionális fejlesztési minisztériumnak az idei év második felére vonatkozó átalányösszeg emelésére. Rámutattak az átalányösszeg és a községek tényleges költségei közötti eltérésre. Mint írták, az új kormányzatnak helyesebb megközelítésében és hozzáállásában hisznek az önkormányzatokkal szemben. A szövetség a honlapján tette közzé a levelet, amelyben kifejtette, hogy a javaslatot az állami költségvetés pótköltségvetésének elkészítésekor nyújtják be. A 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvény az idei általány összeget fejenként 835 euróban határozza meg. Számításuk szerint az idei tényleges költségek körülbelül 946 eurót tesznek ki. Az export évek óta a gazdasági növekedés egyik legfontosabb tényezője Szlovéniában, de az elmúlt két évben ezt a szerepet a belföldi fogyasztás vette át, és 2009, valamint 2020 kivételével minden évben nőtt. 2018 után a feldolgozóipar egyre fontosabb szerepet játszott az export és az import szerkezetében, különösen a Svájccal folytatott gyógyszeripari termékek kereskedelme miatt. Az export növekedésének fontos mérföldköve Szlovénia 2004-es EU-s csatlakozása volt, majd a 2008-ig tartó időszak, amikor az export kétszámjegyű növekedési ütemet produkált. 2018 után Szlovénia különösen a Svájccal folytatott gyógyszeripari termékek kereskedelme jelentősen megnőtt. Szlovénia legfontosabb kis külkereskedelmi partnere azonban mindig is Németország volt. Sport. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség közzétette a 2027. január 13-a és 31-e között Németországban rendezendő férfi világbajnokság mérkőzéseit. Szlovénia első párbaja január 15-én lesz Angola ellen, január 17-én az USA, majd két nappal később az aktuális világ, Európa és Olimpia bajnok Dánia vár Uros Zormán védenceire.
1: Időjárás.
2: Délután is napos, meleg idő várható. Estére északon helyi zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, de akadozik a forgalom Drámlje és Plétovárje között is Maribor felé. A tenger melléki strádán pedig Unec és Posztojna között Koper felé.
0: Muravidék hullámhossza.
1: MMR

17 óra 11 perc, a pontos idő, Felkepált hallhattuk, és Takács Nikolászt is mindjárt hallani fogjuk. Na, utána pedig akkor Szabó Márk érkezik, pontosabban ugye a Tech műsor, annak is az ismétlése, úgyhogy nem olasszák el.

0: Tech műsor.
1: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai újdonságaink következnek. Régóta foglalkoztatja már a kérdés a kutatókat, hogy miként keletkezhetett az idő és a múlása vajon megfordítható-e. Ennek megválaszolása rendkívül nehéz, még elméleti síkon is. A Birminghami Egyetem kutatói azonban mertek nagyot álmodni. Egy olyan kísérletet terveztek, ami fény deríthet a titokra. A tudósok 24 ezer ultrahideg, az abszolút nulla fok közelébe hűtött atom felhasználásával egy mini univerzumot építettek, amely lehetővé tette számukra, hogy az idő keletkezését tanulmányozzák. Giovanni Barontini az egyetem tudósa csapatával egy izolált kvantumrendszerbe zárta a részecskéket. Ezután két lézersugárral egy vékony gátat hoztak létre, amely két régióra osztotta a rendszert. Az egyik megfigyelhető, vagyis fényes volt, míg a másik rejtve maradt a közvetlen megfigyelés elől és sötét szektorrá vált. Az egyszerűsített kozmoszban a fényes régió egymás után többször kitágult, majd összehúzódott. Ez nagyban hasonlít arra a ciklusra, amely az ősrobbanás egyik magyarázata, vagyis hogy az univerzum egy ideig tágul, majd ismét összehúzódik. Mivel a rendszer zárt volt, így a tudósoknak nem volt szükségük arra, hogy külső órával mérjék az időt, az események sorrendjét kizárólag a mini univerzumon belüli változások felhasználásával rekonstruálták. A kutatók az időt ahelyett, hogy a valóságtól független háttérként kezelték volna, az entrópia változásához, vagyis a részecskék rendszerben való terjedésének módjához kötötték. Az atomok a világos és a sötét régiók között mozogtak, megváltoztatva az anyag eloszlását. Az eloszlás változásával a rendszer előre haladt az időben, amikor azonban az elrendezés megváltozása megszűnt, az idő gyakorlatilag megállt. A tempója felgyorsulhatott vagy lelassulhatott, attól függően, hogy az entrópia hogyan tolódott el a rendszeren belül. A Rolls-Royce építhet meg három kisméretű moduláris atomreaktort Svédországban, a Vérőfélszigeten. A létesítmény a Ringhals atomerőműtől nem messze épül meg az állami energiavállalata Vattenfall közlése szerint. Ez lesz Svédország első új atomerőmű projektje több mint 4 évtized kihagyás után. A három új moduláris atomreaktor együttesen körülbelül 1,5 gigawatt energiával egészíti majd ki az ország villamos energiatermelését. Az első reaktort a tervek szerint a 2030-as évek közepén állítják üzembe. A Nemzeti Energiacég 3 éven át kutatta a tökéletes megoldást és a döntést 75 atomreaktor opció áttekintése után hozták meg. A választásban döntő szerep jutott annak, hogy ez már egy bevált technológia. Csehország és az Egyesült Királyság is alkalmazza már ezt a nyomott vizes reaktortípust. Az új erőmű a Videberg projekt nevet kapta, és Svédország egyik fő áramforrása a Ringhals közelében épül meg, nagyban hozzájárulva a növekvő energiaigények kiszolgálásához. A reaktorok 60 éven át lesznek használhatóak. 4 évvel ezelőtt, 2022 végén az OpenAI volt az első, amely kiadta a mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, ami két dolgot eredményezett. Egyfelől óriási pánik lett túrá a Google-ön, másfelől pedig az elsőség hozta magával az azzal együtt járó piaci elsőséget is. Ez az elsőség azóta is kitart, az elmúlt időszakban azonban úgy tűnik elkezdett kopni kissé. A Sensor Tower elemző cég legfrissebb adatai szerint most először fordult elő a ChatGPT-vel, hogy nem birtokolja a teljes AI piac több mint 50%-át. A jelentés alapján 2026 májusára a piaci részesedése 46,4%-ra esett vissza, amit a Google Gemini 27,7%-os, valamint az Anthropic Claude 10,3%-os részesedése követ. A 46%-os piaci részesedés ugyan még mindig rendkívül erős, ám ha azt is mérlegre teszi az ember, hogy a cég első volt a piacon, akkor jól látni, milyen sokat veszített az OpenAI. Összehasonlításként érdemes azt is észben tartani, hogy a Google Chrome böngészője évek óta vezető pozícióban van, több mint 90%-os piaci részesedéssel, ami csak 2025 elején nézett be 90% alá, annak ellenére, hogy az évek során több rivális is felbukkant. Az Apple évek óta fejleszgetett hajlítható kijelzős iPhone-jával kapcsolatban jelenleg csak egy dolog a biztos, a bizonytalanság. Aki követi a készülékkel kapcsolatos híreket, annak lassan kezdett olyan érzése támadni, hogy nem volt még a világon olyan bejelentés előtt álló eszköz, amiről ilyen ellentmondásos hírek érkeztek volna, pedig a készülék gyártó körében igen nagy a verseny. Bár az elmúlt hónapokban egyre biztosabbnak tűnt, hogy az iPhone Fold néven emlegetett mobil 2026 őszén végre bemutatkozhat, a napokban az Apple ellátás ellátási láncának egyik fontos szereplője beszélt sejtelmesen arról, hogy bizonyos őszre várt készülékek végül 2027 tavaszán jelenhetnek meg. Ezek alapján a terméket várók el is szomorodhattak volna, amerre nem sok idejük volt. A Fixed Focus Digital néven ismert szivároktató ugyanis gyorsan reagált rá a kínai közösségi oldalon. A bejegyzésben arról írt, hogy ugyan a gyártási kapacitás valóban korlátozott, ám ez nem jelenti azt, hogy az iPhone Fold késik. Információi szerint a mobil az iPhone 18 Pro modellekkel együtt mutatkozik majd be 2026 őszén. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak, további korszerű napot kívánok!

Ugye nagyjából másfél óra múlva kezdődik majd akkor az egyik mérkőzés, ma Hollandia-Svédország, ugye a VB-n 19 órakor, aztán 22 órakor, tehát 10-kor, ugye Németország, Elefánt csontpart, az éjszaka folyamán pedig éjjel 2-kor, ugye Ecuador, Curaçao, és hajnali 6-kor Tunézia, japán mérkőzések lesznek. Csak azért mondjuk, mert múltkor néhányan ugye az interneten meg voltak lepődve azon, hogy Rod Stewartnak a fia miért van ott a horvát mérkőzésen, és miért horvát mezben van, és hogy miért szurkolat egy

Múzeumok éjszakájában van, úgyhogy ne feledkezzenek meg róla, hogy a Lendvai Várgalérium is várja önöket különböző programokkal. Méghozzá 18 órakor, tehát nagyjából 25 perc múlva a Lendvai zsinagógában, sőt, előtt a Lendvai Várban 18 órakor lesz a Kartonopolis, tehát szobrászati műhely gyerekeknek. 19 órakor pedig akkor a Lendvai zsinagógában várnak mindenkit. Méghozzá Lendva a régi fényképeken kiállítás megnyitó és könyvbemutató. Majd ismét Lendvai zsinagógában 20 órakor Szaraköves zongora hangversenye lesz látható és hallható. Úgyhogy ezt is akkor mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Jön a Hooligans, itt van a Félember.

Ugye Szlovéniában 25-én, tehát 5 nap múlva ugye állami ünnep van, méghozzá az államiság napja, és ennek apropóján lesz központi ünnepség, méghozzá június 24-én, szerdán, 19 órakor lendve színház és hangversenyterem szabadtéri színpadán. Ünnepi beszédet mond Digor Bavčar, a független szlovén köztársaság első kormányának belügyminisztere. A kultúrműsorban az Erosz énekes együttes lép fel. Az államiság napja alkalmából a szabadtéri színpadon balett a Csillagok alatt című balettkoncert is kerül bemutatásra. A Baltek 2026 országos versenydíjazottjának és a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal balettáncosainak előadásában. Tehát ugye hagyományos balett a Csillagok alatt, az államiság napja alkalmában június 24-én szerdán 19 órától a Lendvai Színház és hangversenyteremnél. Mi pedig megyünk tovább, jön a Drive, itt az R.E.M., megjön majd a Budapest Voices is.

17:48 a pontos idő, és egyébként a Tour de Suisse, tehát ugye a svájci kerékpáros körversenyen ma volt a negyedik szakasz, egyébként összesen ugye 5 van, no de ma időmérő volt, és Tadej Pogácsár volt a leggyorsabb, 23,7 kilométert, 26,37, tehát 26 perc és 37 másodperc alatt teljesített. Mögötte egy másodperc lemaradással Matthew Van Der Poel érkezett meg egyébként. Primož Roglič a 12. lett 38 másodperc lemaradással. Novák Novák, szintén szlovén versenyző, a 99. helyet szerezte meg. Na egyébként három, illetve most így továbbra is ugye akkor Pogácsár az, aki vezet, és hát most már nagyon akkor borítékolható, hogy a Tour de Suisse-t akkor meg is nyeri. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán pedig 18 órakor jön a nap, illetve esti krónika.

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá Magyarország!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A függetlenség 35. évfordulóján a jövő héten országos ünnepséget tartanak, amelyen Natasa Pirc-Muszár államfő és Janez Jánosa miniszterelnök lesz a szónok.
1: Pontosan 35 évvel ezelőtt kezdte meg működését a szlovén hírügynökség, az SZTA.
2: Körülbelül 256 ezer iskolás számára szerdán ér véget a tanítása a bizonyítványok kiosztásával.
1: A helyi választásokról szóló törvényre vonatkozó népszavazás kiírására irányuló eljárás kezdeményezői hétfőig gyűjtik az aláírásokat.
2: Olyan betapot nyert a Tadej Pogačar a svájci körversenyen, a Tour of Slovenia negyedik szakaszán Jakob Omerzel a harmadik időt hozta.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A függetlenség 35. évfordulóján a jövő héten országos ünnepséget tartanak. A szervezők az együttműködést és a nemzeti egység emlékezetét kívánják hangsúlyozni. Az ünnepségen két szónok lesz, Natasa Pirc-Muszár államfő és Janez Jánsa miniszterelnök, annak ellenére, hogy az elnöki hivatal erőfeszítéseket tett egy szónok meghívására.
1: Az államiság napjának országos ünnepségére szerdán kerül sor Ljubljanában, a köztársaság téren, amelyen forgatókönyvet Igor Pirkovics készítette, rendezője pedig Román Koncsár. Az okom szerint a kulturális és művészeti program a hazát és a népet ünnepli zenével, költészettel, tánccal és történetek meséjével. A színpadon különböző generációk legkiválóbb szlovén művészei lépnek fel, akik bemutatásokkal összekapcsolják a történelmi emlékezetet a modern Szlovénia kreatív erejével. Különös figyelmet fordítanak a fiatal művészekre.
0: Pontosan 35 évvel ezelőtt kezdte meg működését a szlovén hírügynökség első hírének közzétételével. A kezdetben főként a függetlenségi eseményekről tudósító ügynökségből országos információs szolgálattá fejlődött az STA.
1: Ma a naponta több száz hírt közöl és szöveges, fényképes, rádiós és videós tartalmakat is biztosít. Ugye az újonnan alakult állam országos hírügynöksége és ezzel együtt fontos kommunikációs csatornára tett szert, kezdetben főként a külföldi közönségekkel. Ezt megelőzően Szlovéniában csak a közös jugoszláv hírügynökség, a TANJUG működött. Az ESTI, amely ma több mint 80 újságírót, fotóst és egyéb munkatársat foglalkoztat, naponta átlagosan mintegy 400 hírt közöl szlovén és angol nyelven.
0: A függetlenség első éveiben Szlovénia magas inflációval küzdött. 5 évbe telt, mire a fogyasztói árak éves növekedése 10% alá esett, majd további 10 évbe telt, mire 2% alá csökkent. 2025 végére az árak körülbelül 2210%-kal voltak magasabbak, mint 1991 közepén.
1: Mivel az árakkal együtt a bérek is emelkedtek, Szlovéniában a legtöbb ember ma többet engedhet meg magának, mint a függetlenség elnyerésekor. Még 1991-ben egy átlagos havi nettó bérért 397 kg kenyeret lehetett vásárolni, tavaly már 417 kg-ot. 1991-ben 27 percet vett igénybe egy kilogramm kenyér elkészítése, tavaly 24 percbe telt. A vásárlóerő más alapvető élelmiszerek, például a burgonya, cukor, az olaj, a liszt és a hús esetében is nőtt. 1991-ben egy átlag fizetését 787 kg burgonyát lehetett vásárolni, de 2025-ben ez az összeg 1741 kg-ra futja.
0: Körülbelül 256 ezer iskolás számára szerdán véget ér a tanítás a bizonyítványok kiosztásával. Ezután kezdődik számukra a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidei tevékenységben is részt vehetnek. Számos intézmény és egyesület kínál változatos programokat, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást is.
1: A szünidő alatt a gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. A múlt héten 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamában tanuló diákok is megkapták bizonyítványukat. A 2026-2025-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban. Eddig 23.683 jelölt regisztrált. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák.
0: Az export évek óta a gazdasági növekedés egyik legfontosabb tényezője Szlovéniában, de az elmúlt két évben ezt a szerepet a belföldi fogyasztás vette át, és 2009, valamint 2020 kivételével minden évben emelkedett az adat. 2018 után a feldolgozóipar egyre fontosabb szerepet játszott az export és az import szerkezetében, különösen a Svájccal folytatott gyógyszeripari termékek kereskedelme miatt.
1: Az export növekedésének fontos mérföldköve Szlovénia 2004-es EU-s csatlakozása volt, majd a 2008-ig tartó időszak, amikor az export kétszámjegyű növekedési ütemet produkált. 2018 után Szlovénia különösen a Svájccal folytatott gyógyszeripari termékek kereskedelme jelentősen megnőtt. Szlovénia legfontosabb külkereskedelmi partner azonban mindig is Németország volt.
0: A helyi választásokról szóló törvényre vonatkozó népszavazás kiírására irányuló eljárás kezdeményezői, amely megszünteti a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogát a helyhatósági választásokon, aláírásokat gyűjtenek a ljubljanai, valamint a maribori, koperi és a velenyei gyűjtőpontokon, jelentették be a kezdeményezők.
1: A 2500 aláírás összegyűjtésére rendelkezésre álló határidő hétfőn jár le. A törvény módosítása, amelyeket az országgyűlés hétfőn fogadott el, megfosztják a szavazati jogoktól azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel és regisztrált állandó lakóhellyel rendelkeznek. A módosításokat az SDS, az NSZI, az SLS és a Fókusz, valamint a Resznica javasolta, rajtuk kívül a demokraták is megszavazták a módosításokat.
0: A Szlovén Önkormányzatok Szövetsége javaslatot nyújtott be a pénzügyminisztériumnak és a helyi önkormányzatok kohézió és regionális fejlesztésért felelős minisztériumnak az idei év második felére vonatkozó átalány összeg emelésére. Rámutattak az átalány összeg és a községek tényleges költségei közötti eltérésre.
1: Mint írták, az új kormányzatnak helyesebb megközelítésben és hozzáállásban hisznek az önkormányzatokkal szemben. A szövetség a honlapján tette közzé a levelet, amelyben kifejtette, hogy a javaslatot az állami költségvetés pótköltségvetésének elkészítésekor nyújtanák be. 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvény az idei átalány összeget fejenként 835 euróban határozza meg. Számítások szerint az idei tényleges költségek körülbelül 946 eurót tesznek ki.
2: Sport.
0: Az ötnapos svájci körversenyen ma időmérőt rendeztek. A legjobb eredményt Tadej Pogacar érte el, Primož Roglič a 15. lett. Holnap az 5. etappal ér véget a svájci körverseny. Pogacar több mint 4 perccel vezet az összetettben, a 2. legjobb Richard Carapaz. A Tour of Slovenia 4. szakaszát rendezték ma Krány és Krányszka Gora között. Az első helyen a német Florian Lipovic ért célba, az olasz Giulio Pellizzari és Jakob Omerzeo előtt. Holnap az 5. fordulóval Novomestoban ér véget az 5-napos szlovén körverseny. A világ legjobb falmászói versenyeznek ma az Innsbruckban rendezendő világkupa versenyen. A délelőtti megmérettetésen 6 szlovén mászó biztosította szereplését az esti elődöntőben. Jánya Garnbret 3. alkalommal indul az 50. világkupa győzelméért. Az elődöntő ma 19 óra 40 perckor kezdődik, holnap ugyanabban az időben a döntőkre kerül sor. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség közzétette a 2027. január 13-a és 31-e között Németországban rendezendő férfi világbajnokság mérkőzéseit. Szlovénia első párbaja január 15-én lesz Angola ellen. Január 17-én az USA, majd 2 nappal később az aktuális világ, Európa és olimpia bajnok Dánia vár Uros Zormán védenceire.
3: Időjárás.
1: Este főleg az ország északi részén alakulhatnak ki helyi zivatarok. Holnap derült, napos időre van kilátás, késő délután és este helyi záporok, zivatarok várhatók. Tenger mellékelánya lesz a bóra. Reggel 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 29 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartok figyelmébe. Munkálatok miatt akarozik a Steyerpálya forgalma Drámja és Szlovenszke Konyice között mindkét irányban. Akarozik a forgalom Drámja és Golorebra között Maribor irányában. A Dolenszkói strádán Zaloke és Dörnovo között Obrezsje felé.
0: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Dorész hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Király Tomi mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Hogy jársz? Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
0: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Ez volt tehát akkor a gipocirkusz, csipocirkusz, kinek hogy. Na de, ami lényeges, hogy zajlik ugye a Tepiknál, Paletti tegnap elkezdődött ez a rendezvény, újjáélesztették, és ma is azért vannak koncertek, jelenleg éppen a Survived by Nothing együttes szerepel, aztán érkezik majd a Dead Dog Summer, és még jó néhányan, este pedig akkor ugye éjfélkor majd az Alostari lép a közönség elé. Egyébként pedig, ha valaki kíváncsi arra, hogy hogy is néz ez ki, akkor irány a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldala, ott pedig akkor képeket is láthatnak róla. Úgyhogy ezt is tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Meg hát ugye a Facebook oldalunkat, meg a honlapunkat is, mmr.si. Folytassuk egy kis zenével, Kőkény Attila érkezik meg, Varga Járosára is itt lesz.

Na, egyébként érkezett egy jó hír is, ami a foci VB-t is illeti, ugyanis Ismael Koné kijött a kórházból. Kanada játékos ugye lábtörést szenvedett a Katar elleni csoportmeccsen. Csapattársai és Jesse Marsh szövetségi kapitánya a vancouveri kórház bejáratánál várták rá, ő pedig jókedvűen érkezett. Na, vannak azért ilyen sztorik, és habár azért jó ideig most azért még nem fog játszani. Viszont az idei VB-n már ugye 6 piros lapot osztottak ki, ami pedig érdekes abból a szempontból, hogy 4 évvel ezelőtt az egész VB-n volt összesen 4 piros lap, illetve 4 kiállítás, most pedig már 6-nál járunk, és azért még jó néhány mérkőzés vissza van. Tehát úgy tűnik, hogy egy kicsit azért keményebb lett a játék. Nálunk pedig zene jön. Kamrád! Aztán diázék jönnek, meg itt lesz a Muff is.

Pomorja környékére és Koroska részére már megérkeztek. Szlovéniában a viharok és a záporok. Egyébként pedig a Szlovén Meteorológiai Szolgálat most Szlovénia északkeleti részére narancssárga riasztást adott ki, tehát záporok, zivatarok mindenképp előfordulhatnak. Szlovénia többi részére egyébként citromsárga riasztás van érvényben, tehát ott is előfordulhat, de nagyobb az esélye itt. És hát ugye az esti órákra is azért ígérik, jósolják, hogy előfordulhatnak záporok, zivatarok itt a mi térségünkben is, és akkor ezek ugye akár jégesővel is érkezhetnek, illetve erősebb széllel, hát reméljük, hogy azért nagyobb gondot nem fognak okozni. 18:45 perc a pontos idő, szombat van, június 20-a.

Szombat van, tehát június 20-a és 18:52 perc a pontos idő, úgyhogy a délutáni csapat is akkor lassan búcsút vesz önöktől. Köszönjük az eddigi figyelmüket, de mindenképp maradjanak továbbra is az MMR társaságában, mert hát tudják, azért megéri. Jön majd egy kis esti mese is, a Kakasi és a Bipe, Berendekelek mesét fogjuk majd hallani, no aztán 20 órakor majd megismételjük a terepjárat, illetve egy kis muravidéki mulatos is hallható lesz ma este. És utána is szól majd az MMR, majd pedig ugye holnap hajnaltól ismét élő vezetett adás vár önökre. Mi pedig akkor még egyszer köszönjük a figyelmüket, és hogy kik is voltunk önökkel. Király Tomi volt a hangtechnikus, Király Buklárka válogatta a zenéket, a híreket pedig Farics Doris szerkesztette. Továbbra is jó rádiózást, szép estét mindenkinek!

0: Budapesti Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a kakas és a pipe. Egyszer volt egy kakas, meg egy pipe. Meghalt szegénykéknek az asszonyuk, nem volt mit egyenek, s elbújdostak az erdőbe. Amint ott mennek, mendegélnek, a pipe talál egy vadkörtét, és bekapja. Hazám! Hát de nagyobb volt a körte, mint a pipe gégéje, s megakadott. Jaj! Mondja a pipe. Szaladj, édes kakaskám, hoz egy csepp vizet, mert mindjárt megfulladok. Elszalad a kakas a kúthoz, s kéri. Adj, kút, egy csepp vizet. Hadd viszem a pipének, mert megfullad a körtétől. Hát oké, jó szívvel, mondja a kút. A koszorút hozol szép leánytól. Szalad a kakas a szép leányhoz. Szép leány, adj nekem egy koszorút. Koszorút viszem kútnak, kút nekem vizet ad, vizet viszem pipének, hogy meg ne fulladjon szegényke a körtétől. Mondja a leány. Adok én jó szívvel, ha tejet hozol nekem a tehéntől. Szalad a kakas a tehénhez, s mondja. Tehén, adj nekem tejet. Tejet viszem leánynak, leány nekem koszorút köt, koszorút viszem a kútnak, kút nekem vizet ad, vizet viszem pipének, hogy meg ne fulladjon a körtétől. Adok én jó szívvel, mondja a tehén. Ha szénát hozol nekem. Szalad a kakas a rétre, de a rét nem ad addig szénát, míg kaszát nem hoz a boltból. Jaj, Istenkém, hát szalad a kakas a boltba, kéri szépen. Bolt, adj kaszát. Kaszát viszem a rétnek, rét ad szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lánynak, szép lány ad nekem koszorút. Koszorút viszem a kútnak, kútát vizet. Vizet viszem pipének, mert különben szegény megfullad a vadkörtétől. Mondja a bolt a kakasnak. Hozz elé pénzt, kakaskám, hát addig nem adok kaszát. Szalad szegény kakaska mindenfelé nagy búsan. Aztán megállott egy szemétdombon, s ottan addig kipirgászott, kapargászott, míg egy krajcárkát nem talált. Kuccó szalad a krajcárkával, vitte a boltnak. Bolt mindjárt adott kaszát, ment a réthez. Rét adott szénát, szénát vitte tehénnek. Tehén adott tejecskét, tejecskét vitte szép lánynak. Szép leány kötött koszorút. Koszorút vitte a kútnak, a kút adott vizet. Vizet vitte pipének. Jaj, de mire oda vitte szegény pipécske megdöglött. Ha a kakas a vizet egy kicsit elébb vitte volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Mura vidéki magyar rádió hírmagazinja.
2: Június 20-a van szombat, ez pedig a Mura vidéki magyar rádió, mi pedig terepjáróval folytatjuk a műsort, a telték tartsanak velünk, mi pedig két témával készültünk, úgyhogy nézzük is őket, és már is itt az első témánk. A Fordulj Kisfejlovam táncegyüttes vendégszerepelt tegnap este a Domonkosfai Portán. Az egyedülálló magyar néptánc csoport tagjait a hagyományos néptánc mellett a lovas élet szeretete verbúválta össze. Országjáró és határon túli kulturális programjaik során lóháton, díszes viseletben és élő zenével mutatják be a kárpát-medencei pásztortáncokat, verbunkokat és legényeseket. Így volt ez Domonkosfán is. Fehér Ilona összeállítását hallják az eseményről.
3: A hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel a Sálovci községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében érkezett Domonkosfára. Orbán Dusán, a helyi magyar önkormányzat elnöke összegezte az esemény összekötő és hagyományőrző jelentőségét.
4: Már tradicionálisan júniusi hónapban a június 25-i államalapítás ünnepe alkalmából a közösségünk egy ilyen átívelő, összekötő kapocsként megpróbál kedveskedni minden sali községi lakosnak. Az idei évben egy kicsit ezt kibővítettük, hisz egy rendkívüli előadás van ma a Domonkosfán vendégül, és így gondoljuk, hogy egy kicsit mindenkinek a kedvében járunk a nyári szünet előtt, hogy ezzel is szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy milyen szép a portánk, és hogy milyen jó itt a program, és hogy többször is látogassanak el hozzánk.

0: A néptáncmesterek lóháton érkeztek Domonkosfára, hiszen küldetésüknek tekintik a lovas hagyományok és a lótartás ügyének népszerűsítését. A népzenei élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, akik aranysarkantyús díjasok és a népművészet ifjú mesterei, kiváló néptáncukkal elvarázsolták a domonkosfai közönséget. Rádiónknak Kovács Norbert, a Fordulj Kispejlovam néptánc együttes létrehozója nyilatkozott az együttesről és a hagyományőrző lovastúra céljáról.
1: Minden évben van egy olyan küldetés jellegű programunk, amikor egy héten át egy kiválasztott tájegységen lovagolunk. Ez most az őrség és a Muravidék kapcsolódása volt. Vasvár mellől Oszkó településről indultunk, és onnét lovagoltunk Lentin át egészen idáig, tehát körülbelül egy 150 kilométeres utazás volt ez. Ez több napon át természetesen. És az állomások pedig olyan települések, ahol van a kultúrának nyoma, ahol vannak hagyományőrzők, táncosok, zenészek, citerások, énekkar, népzenekar, helyi kis tánccsoport, és őket szeretnénk ilyenkor megszólítani, találkozzunk egymással, legyen egy közös esténk, és mi azért cserébe, hogy kapunk a lovainknak egy éjszakára szállást, és saját magunknak is esetleg egy vacsorát hozzá, ezért felajánlunk egy műsort, mi hozzuk a zenekart, és természetesen gázsi nélkül vállalunk egy-egy ilyen esti előadást.
0: A csak férfiakból álló együttes a domonkosfai közönségnek szinte az egész Kárpát-medence tájegységeinek néptáncából és népzenéjéből adott ízelítőt.
1: Próbáljuk közben a közönséget lelkesíteni, megértetni velük, hogy ez a kultúra, ez egészen más tempóba halad, mint a világ körülöttünk. Ez egy 1000 éves ügy, és nyugodtan, bölcsen és óvatosan kell kezelni, viszont kezelni kell, vigyázni kell rá és művelni kell a fiataloknak, a gyerekeknek, át kell adjuk ezeket az értékeket, mert ahogy ez volt a múltunk, ez a jövőnk is.
0: És mi a lovak szerepe? Tudjuk, hogy a magyarok egy lovas nemzet, ebből ered a kapcsolódás?
1: Így van, hát különböző nemzeti lovas programok vannak. A lényeg az, hogy lovagoljanak az emberek, tehát szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy program legyen. A programot mi ki tudjuk teljesíteni abban, hogy vannak lovaink, neveljük a lovainkat, tehát hogy szaporítjuk őket, értékes lovakat tartunk, és olyanokat, amelyek magyar fajták természetesen, és használjuk őket társként az életünkben, akár a munkában is, de elsősorban lovaglásra, kocsihúzásra, mi falusi emberek vagyunk, Kiscsősz egyébként ennek az egésznek a központja, ez egy 110 lelkes falu, Veszprém vármegye, Vas megye felüli Csücskében, és hát igazi falusi élet van, ahol a lónak tényleg az a szerepe, ami egykor is volt, tehát nem dísznek tartjuk meg ilyen úri dolgokra, hanem a természetes emberi kapcsolatok, társ és a háztáji állat jelenléte tulajdonképpen ez. Ők azért vannak velünk, hogy bizonyítsuk, hogy ez a kultúra nem halt ki, újjá is lehet éleszteni, Magyarországon gyönyörű lovagolható területek vannak egyébként, most más kell mondjam, hogy itt a szlovéniai magyar területeken is kiváló lovagolható területek vannak, erdők, mezőgazdasági utak, természetesen úgy járunk mindig, hogy nem bántva a természetet, és nem bántva a gazdálkodók kultúrterületeit, ahol ugye növényeket termesztenek, és be lehet lovagolni több száz kilométert úgy, hogy nem ütközik az ember akadályokba. Ez a turizmusban egy hatalmas lehetőség, és hát mellette ott a kultúra, tehát befogadó helyszínek, települések 1000 értéket rejtenek templomaikban, építészetükben, az ott élő emberek tudásában, és mi ezekkel is szeretünk találkozni.
0: A hagyományőrző lovastúra már harmadik alkalommal érintette a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területét, mondta Kovács Norbert, csoportvezető.
1: A harmadik határkerülés volt az idén, ez egy zarándoklat, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb lovas társaság összefogva saját lovaglót területeket kijelölve körbe lovaglója a Trianon előtti határokat. Egyfajta emlékezés ez, most Mohács 500 kapcsán is egy fontos ünnepünk, és ezért tűztük ki, hogy az idén a harmadik is megtörténik. Ez a tavasszal történt ez a lovaglás, most a tavasszal éppen errefelé. Itt jártunk, itt is megszálltunk, és aztán innen tovább mentünk még Ausztrián át egészen Pozsonyig, a Dunáig. Ez egy különleges élmény volt számunkra.
2: A Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnoka ma délelőtt ismét a régiségek kedvelőinek találkozó helyévé vált. A Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete ugyanis ismét megszervezte már hagyományossá vált találkozóját. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid az Egyesület elnökét, Franz Korent kérdezte.
3: Letošnje srećanje je 24. po vrsti.
4: Az idei találkozó immár a 24. a sorban. Minden asztalt kiadtunk, így már nincs több hely. Úgy tűnik, hogy az érdeklődés évről évre egyre nagyobb. El kell mondanom, hogy egyre több fiatal gyűjtő jelenik meg, és egyre több befektető is fektet be ebbe a területbe. Idén a szokásoknak megfelelően Horvátországból, Magyarországról és Szlovéniából érkeztek kiállítók. A befektetők közül azok is, akik úgymond a gyűjtők első ligájába tartoznak, akik nagyobb összegeket fektetnek ezekbe a tárgyakba. Ezért ma az eladók és vásárlók is abban bízhatnak, hogy jó üzletek köttetnek. Az áruválaszték rendkívül sokszínű. Mint minden alkalommal, most is találhatók antikvitások, pénzérmék, fegyverek, ékszerek, bankjegyek. Kisebb mértékben bélyegek és érmek is. Egyre több azonban a könnyebben elérhető gyűjtői darab, mint például az emlékkiadású euróérmék vagy a képeslapok. A kezdők számára ezek nem jelentenek nagy befektetést, ugyanakkor ezeknek a tárgyaknak az értéke is fokozatosan emelkedik az évek során. Mondta a régiséggyűjtők idei találkozójáról Franz Koren, a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének elnöke. A színház és hangversenyterem előtere ott jártunk korjócskán tele volt érdeklődővel, ami az Egyesület elnöke szerint részben a nemesfémek piaci árának növekedése miatt is köszönhető. A fiatal befektetésorientált gyűjtők mellett viszont helyet kaptak a szenvedélyesebb gyűjtők is, akik már évek óta visszajárnak Lendvára.
5: Tarjáni István vagyok, Csurgóról érkeztünk Magyarországról, és én zömében a szúróvágó fegyvereket gyűjtöm, kardokat, pallosokat és szabjákat. Hát most már lassan 15 éve ide járunk Lendvára. Mindig szívesen látnak bennünket, mindig sikerül valamit eladni, venni is szoktam.
4: Miért pont erre esett a választás, hogy ezt kezdi gyűjteni, illetve ezzel kezd foglalkozni? Mi ennek a története?
5: Ennek az a története, hogy én régen pénzt gyűjtöttem, régi pénzt gyűjtöttem. Aztán Zalaegerszegen voltunk egy alkalommal, ott láttam egy olyan kardot, amit ezzel a flexel csiszoltak meg, hogy a rozsdát eltávolítsák róla. Akkor Nézics Feri barátomnak mondtam, innentől kezdve elkezdem én a kardokat gyűjteni. És hát ez 16-17 éve körülbelül, nekiálltam a kardokat gyűjteni, és tessék megnézni, mind minőségi kardok vannak az asztalomon, ott nem látszott egy rozsdás kard se, egy flexált csiszolt kard se, hanem ott minőségi, mert otthon én tisztítom a kardokat, és megpróbálok minőségit előállítani. A jelenlegi gyűjteményem 43 darab magyar kard, ami a honfoglalástól a második világháború kezdetéig, 1939-ig bezárólag gyűjtöttem a kardokat. Ezek több kiállításon is részt vettek, és tetszett mindenkinek.
4: És melyik kardjára, illetve a gyűjteménye melyik darabjára a legbüszkébb?
5: Egy Rákóczi kardra, egy 1694-es gyártású, kassan készült az a kard. Ő van talán a legjobb állapotban, és a Rákóczi szabadságharchoz köthető az a kard.
4: Az esemény újfent bizonyította, hogy még mindig nagy az érdeklődése a régiséggyűjtés iránt.
2: Szombat van, június 20-a, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig a Terepjárót hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
6: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Világbajnokság 2026.
3: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Aki ihletből van, aki

Ellúte története. Egy emberé, aki arra született, hogy vadásszanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.